0: És ami most jön? Ez is egy nagy kedvenc. Regál Lili és a vadúja, Heal Me!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Jöhetnek az üzenetek ilyenkor éjszaka is. Már 4-3 is elmúlt, én pedig arra gondoltam, hogy Sam Feldel folytatom, aki egyébként nagyon nagyot megy, most épp az Egyesült Államokban turnézik, legutóbb Las Vegasban zenét, most pedig nekünk hozza az igazi mai slágert, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy kölye szempontjából érdekes világnapot pörögtek ki, például a tapasz világnapja és az egyél zöldséget nap is ezen a héten volt. Csak mondom. A Coldplay-jel folytatom az igazi mai slágerek között. Ez a Sky Full of Stars. Itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék jövő héten pedig újra hajóra szállnak, és természetesen viszik a hallgatóikat is. Már aki felfír a hajóra, na ezért kell időben elindulni. 6 és 7 óra között lesz pénteken a Szántódrév komp kikötőben a felszállás, aztán 7 órától indul a hajó Balázsékkal, a hallgatókkal, és persze a zenei sztárvendéggel, DJ Metzger Vickivel és a BSV-vel. Na ez lesz jövő héten pénteken, most meg ez a nagy kedvenc, ami indul, Ray és a Where is my husband a rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek továbbra is nálunk szólnak. Nagyon jó dalokat válogattam a következő órára. Hozom például Alex Kenji-t, de DJ Metzger Vicky is itt lesz, és Bibi Rexa is. Na de a kezdés. Az Taylor Swift-é. Az igazi mai sláger a következő óra elején, a The Fate of Ophelia pár perc, és ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető Andráskar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ő pedig David Guetta, aki háromszor is megtöltötte a Stade de France-t egy saját showval, és valami elképesztő volt. Hát ha valaki nem látott belőle részleteket, akkor szerintem bátran keressen rá. Zseni! Ahogy ez az igazi mai sláger, és Alex Kenji és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig pénteken újra hajóznak majd. És persze viszik a hallgatókat már, aki felfér a hajóra, és viszik DJ Metzger Mikit és a BSV-t, velük is bulizhatunk majd. Ez meg Nagy Bogi és Dess, és a jó

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és úgy tűnik bekeményít a brit kormány a közösségi média használat terén. Megtiltják ugyanis ezt a 16 évnél fiatalabb gyerekeknek, ezt jelentette be a brit miniszterelnök egy sajtótájékoztatón néhány nappal ezelőtt, és van ehhez egy felmérés is, és úgy tűnik, hogy a brit lakosság nagy része ezt támogatja. A radio1.hu-n írunk még róla a részleteket. Én viszont az igazi mai slágereket intézem továbbra is. Most David Guetta, Alesso, Madison Love és a Never Going Home Tonight a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten pedig jön a hajózásuk, amiről minden info a radio1.hu-n, egy viszont tuti, óriási élmény lesz idén is. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Tóth Abigé, Lex & Sugar Daddy, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vízes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió 1.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermegy.

ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, pedig Jason Derulo, aki pár napja Magyarországon is koncertezett, és hozta a családot is. Remélem, hogy jó élményekkel tért haza ő is Magyarországról. Na ez pedig egy újabb nagy kedvenc már Kashmirtől, egy amerikai digital és producertől, akinek egyébként indiai gyökere is vannak, és ezt hallani is fogjuk a dalban. Az igazi mai sláger a Wild Ride, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvence ez, viszont egy pici extra tempó senkinek nem fog ártani most a folytatásban, főleg, hogyha egy friss kedvence hozom, és Joel Corey-val. Az igazi mai sláger a Galantis-szal közös Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en.

0: dies with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden énekes előbb-utóbb előjön azzal, hogy imádna filmezni. Taylor Swift is, hát ha most nem is klasszikus filmen, de legalábbis a Toy Story-ban ugye közreműködött és betétdalt is készített hozzá. Ez viszont az a dal, ami most a slágerlistákat uralja tőle, és teljesen jogosan teszem hozzá. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift és az Opelite, amit már is indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a 7. Tiszatavi PET kupán. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaders, Dinnyés hát között zajlott. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV-nál, amikor sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat és autóbusz járatok. A vakáció idején a Jászkunságból és Szolnokról is elérhető lesz több átszállás nélküli közvetlen járat a Balatonra. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest felől is, de annak sem lesz nehéz dolga, aki a főszezonban inkább a Tiszatóhoz vonatozna. Részletek a szoljon.hu cikkében. Nem mindennapi módon ünnepelte 70. születésnapját Kovács János. A jászsági gátőr arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékaira szánt pénzt jótékony célra ajánlják fel, mellyel a Jászberényi Kórház gyermekosztályát szeretné segíteni. A példaértékű összefogásnak köszönhetően egy modern mérőkészülékkel gazdagodott az intézmény. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. A tiszafürediéket is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyekből zápor, zivatar alakulhat ki. Felhőszakadás is előfordulhat. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgás koordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 10 perccel, június 21-én az Alajosok és a Leilák, a névnaposok, sok boldogságot nekik. Hétvége van, nyári szünet is van, az igazi mai slágerek pedig szólnak is nálunk, szóval mi baj lehet, Cigala és a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő James Hype, aki zenélt, és ha valaki akar egy igazán jó szettet hallgatni és nézni is akár, az keresse rá, hogy milyen bulikat csinál, egyszerűen óriási. Bár egyébként ezt elmondhatom Martin Garrix-től is, aki már is érkezik az igazi mai slágerrel, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyárias hétvége folytatódik 33 fokkal, de ma azért sok helyen lehet eső, sőt holnap is, de kettő megint csak napos idő, és hát folyamatosan 30-31-32 fok. Itt a Rádió 1-en pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek, Fischer remixében J-Lo és a Waiting for Tonight. Ezt hozom a hírek után pár percen belül a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken pedig jön Balázsik nagy hajózása, Szántódrév konkiltő. 7 óra, pénteken az indulás, de már 6 órától a felszállás elindul, és érkezési sorrendben nagyon-nagyon fontos, időben oda kell menni, van, aki órákkal korábban már ott lesz, és azért hozzáteszem, igaza van, mert hatalmas élmény, van egy befogadó képessége a hajónak, szóval tényleg megéri időben érkezni, a sztár fellépők pedig a BSV és DJ Metzger Viki lesz ezen a nagy hajózáson, és persze ott lesznek Balázsék is végig a Balcsin, szuper időben, nagy élmény lesz. Ez pedig közben egy újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nyaralás a Tiszatónál, strandolás, horgászat vagy egy felejthetetlen biciklitúra a haverokkal. Akármi is a program, a hűsítőkről mi gondoskodunk. Ne cipeld otthonról az italokat, töltsd fel a készleteket a régió legnagyobb italdiszkontjában, az Akció Marketben. Nálunk hatalmas választék, jéghideg sörök, finom borok és frissítő üdítők várnak. És a legjobb, folyamatos akcióinkkal és garantáltan alacsony árainkkal a nyaralás büdzséje is fellélegzik, így több marad az élményekre. Ugorj be hozzánk útban a part felé. Hol találsz minket? Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Akció Market, a régió legnagyobb italdiszkontja. Hűsítők a tökéletes tiszatavi nyárhoz.
3: Eladó Tiszafüreden, a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
4: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
5: Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
6: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest.
7: Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, SM, Groove House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások.
6: Csapj le a kedvezményes jegyekre most!
7: Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
8: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
0: Reklámot hallottak.
1: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: A Jászkunságból és Szolnokról is elérhető közvetlen járat a Balatonra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV-nál, amikor sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat- és autóbuszjáratok. A vakáció idején a Jászkunságból és Szolnokról is elérhető lesz több átszállás nélküli közvetlen járat a Balatonra. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest felől is, de annak sem lesz nehéz dolga, aki a főszezonban inkább a Tiszatóhoz vonatozna. Részletek a szoljon.hu cikkében. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaders, Dinny és hát között zajlott. Hajdúszoboszló önkormányzata úgy döntött, között július 1-től a belváros kiemelt részein és a sétányokon kizárólag tolva lehet közlekedni a mikromobilitási eszközökkel. Az új rendelet megszegőit akár 150 ezer forintra is megbüntethetik. A döntés hátterében a gyalogosok védelme és a megszaporodott, sokszor súlyos elektromos rolleres balesetek állnak. Szolnokon is szinte állandó téma a helyi közösségi csoportokban a szabálytalanul száguldozó rolleresek látványa. Rendszeresek a panaszok a sisak nélkül járdán, gyakran többed magukkal cikázó fiatalok miatt. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyekből zápor, zivatar alakulhat ki. Felhőszakadás is előfordulhat. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, tudom, korán van, de tudom, kellenek az igazi mai slágerek, és hozom is ezeket megállás nélkül. Jó, megszálló Car Keys, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 06 23 111 111. Jó kávézás, jó ébredezés, szép reggelt mindenkinek! Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert picivel fél hét előtt járunk, és most egy olyan előadót hozok, aki abból a szempontból is szerintem nagyon vagány, hogy mindig a saját útját járja, és ez sokszor nem az egyszerűbb út, ez nagyon fontos. Ő például lehetett volna úgy is világsztár, hogy az egyik nagy, sőt, talán a világ legnagyobb tehetségkutatójában a döntősök között van, vagy akár meg is nyeri azt, de ő pont a döntő előtt, mikor bekerülhetett volna, visszalépett. Pedig már a zsűri azt mondta, hogy mehet, ő viszont azt mondta, hogy ez valahogy mégse az én utam. Utána következett pár év szünet, de aztán mégiscsak valami olyanra talált rá, ami tehetségkutató nélkül is felrepítette a legnagyobbak közé. Ő Benson Boone, ez pedig az aktuális igazi mai slágere, a Beautiful Things, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik, szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
3: Adder ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy fadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keresd minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piac tér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
4: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk Önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11.
5: 621 59 11.
6: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
7: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
8: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
0: Reklámot hallottak.
1: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a 7. tiszatavi PET kupán. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Véget ért a 7. tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaders, Dinnyés hát között zajlott. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV-nál, amikor sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat és autóbusz járatok. A vakáció idején a Jászkunságból és Szolnokról is elérhető lesz több átszállás nélküli közvetlen járat a Balatonra. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest felől is, de annak sem lesz nehéz dolga, aki a főszezonban inkább a Tiszatóhoz vonatozna. Részletek a szoljon.hu cikkében. Mintegy 800 ezer előnevelt nyurgapontyot telepítettek a Tiszába, Szolnoknál, számolt be hivatalos oldalán a Közép-Tiszavidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A MOHOSZ, mint a tiszai nyurgapont tájfajta nyilvántartott fenntartója, 2026-os támogatási rendszerében az állománypótlási és fejlesztési cél előirányzat terhére több mint 2,6 millió forintot biztosított a telepítés megvalósításához. Részletek a szoljon.hu cikkében. Nem mindennapi módon ünnepelte 70. születésnapját Kovács János. A jászsági gátőr arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékaira szánt pénzt jótékony célra ajánlják fel, mellyel a Jászberényi Kórház gyermekosztályát szeretné segíteni. A példaértékű összefogásnak köszönhetően egy modern mérőkészülékkel gazdagodott az intézmény. Részletek a szoljon.hu cikkében. A tiszafüredieket is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyekből zápor, zivatar alakulhat ki. Felhőszakadás is előfordulhat. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki vágyik már fesztiválra? Jó hírem van, jövő héten lesz újra játék, a Dunapart Fesztre lehet tőlünk páros belépőket nyerni, viszont aki nem akar eddig várni, annak is jó hírem van, mert hogy igazi fesztivál hangulatú kedvencet hozok, picivel 3/4 hét előtt. Bibi Rex a Fate lesz, és a New Religion, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a fővárosiaknak mondom, ma sem jár a kettes metró, a Deák tér és az Örs vezérterek között filmforgatás miatt alternatívát kell most keresnünk, de hát nagyon menő színészek, nagyon menő filmet forgatnak egyébként Magyarországon, hát valamit valamiért. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. És ezt a dalt nem csak úgy céltalanul bedobtam ide, ez az, amivel indítom a következő zenei órát. Pár percen belül a legfrissebb infók után itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tízható legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Jászkunságból és Szolnokról is elérhető közvetlen járat a Balatonra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV-nál, amikor sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat- és autóbuszjáratok. A vakáció idején a Jászkunságból és Szolnokról is elérhető lesz több átszállás nélküli közvetlen járat a Balatonra. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest felől is, de annak sem lesz nehéz dolga, aki a főszezonban inkább a Tiszatóhoz vonatozna. Részletek a szoljon.hu cikkében. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaders, Dinny és Hát között zajlott. Nem mindennapi módon ünnepelte 70. születésnapját Kovács János. A jászsági gátőr arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékaira szánt pénzt jótékony célra ajánlják fel, mellyel a Jászberényi Kórház gyermekosztályát szeretné segíteni. A példaértékű összefogásnak köszönhetően egy modern mérőkészülékkel gazdagodott az intézmény. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. A tiszafüredieket is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyekből zápor, zivatar alakulhat ki. Felhőszakadás is előfordulhat. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő egy sűrű hét lesz itt a Rádió egyen. A mai napon erre még jó rá kell majd pihennünk közösen. Lesz például játék, Dunapart Fest, páros belépőket lehet nyerni, és lesz persze hajózás is Balázsékkal. Az minden évben zseni. Viszont most még vasárnap van, meg hát nem beszélve arról, hogy alig múlt 7 óra, szóval egyelőre még csak pihenjünk rá erre az egészre, és élvezzük az igazi mai slágereket. Most Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy jön.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a friss infók szerint pedig jelentős változások jönnek a Grammy díjaknál. A változások részeként 5 új kategóriával bővül az egész gála, emellett több meglévő kategória szabályait is módosítják. Aki belásna ebbe magát egy picit jobban, a radio1.hu-n talál részleteket, de az egyik legnagyobb újdonság azért mégiscsak az, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategória is a következő Grammy gálán már kiosztásra kerül. Most pedig az igazi mai slágerek között két óva folytatásban, imádom ezt a dalt, Turn the Lights Off Festinito már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eobútorház.hu és látogassál hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
3: Készülsz a hétvégére? Esetleg nagyobb bulit vagy családi

0: Legyen szó frissítő üdítőkről, jéghideg sörökről, finom borokról vagy prémium röviditalokról. Hatalmas kínálatunkban mindent megtalálsz, ráadásul pénztárca barát áron.
1: De hol találom?
0: Akciómarket, Tiszafüreden, az Igariút 18 szám alatt. Jól hallottad, Tiszafüred, Igariút 18. Akciómarket, kocincsunk a legjobb árakra.
2: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
3: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
0: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató. Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia. Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját. Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Húszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
4: Reklámot hallottak.
0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a 7. Tiszatavi PET kupán. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaders, Dinny és hát között zajlott. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV-nál, amikor sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat és autóbuszjáratok. A vakáció idején a Jászkunságból és Szolnokról is elérhető lesz több átszállás nélküli közvetlen járat a Balatonra. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest felől is, de annak sem lesz nehéz dolga, aki a főszezonban inkább a Tiszatóhoz vonatozna. Részletek a szoljon.hu cikkében. Hajdúszoboszló önkormányzata úgy döntött, július 1-től a belváros kiemelt részein és a sétányokon kizárólag tolva lehet közlekedni a mikromobilitási eszközökkel. Az új rendelet megszegőit akár 150 ezer forintra is megbüntethetik. A döntés hátterében a gyalogosok védelme és a megszaporodott, sokszor súlyos elektromos rolleres balesetek állnak. Szolnokon is szinte állandó téma a helyi közösségi csoportokban a szabálytalanul száguldozó rolleresek látványa. Rendszeresek a panaszok a sisak nélkül járdán, gyakran többet magukkal cikázó fiatalok miatt. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyekből zápor, zivatar alakulhat ki. Felhőszakadás is előfordulhat. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék pénteken pedig hajóznak, erről már többször beszéltem, viszont nagyon fontos, hogy idén is lesz zenei sztár vendég a hajón, nem is egy, mert hogy most a BSV-vel és DJ Metzger Vikivel bulizhatunk, miközben Balázsék csinálják a műsort, és pont ezért gondoltam arra, hogy vele folytassuk. DJ Metzger Viki a Stadium X-el és Sam Gray-jel jön. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Holnap reggel pedig újra itt lesznek a stúdióban. Most viszont Taylor Swift jön. Hát, ha valamit nagyon eltalált, az ez a dal, az Oplight, ami na, hogy ott van a Rádió egy top 50-ben is. Aki nem hallgatta meg tegnap, hogy hanyadik helyen, az ma ezt is pótolhatja, mert hogy 3 órától újra jön a lista. Most viszont jön maga a dal, Taylor Swift és az Oplight. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapark.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
7: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
8: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csáklyák, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot. Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670-351-6118.
10: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9, 11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
11: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen, ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenőfaluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud. A Tiszató slow living mintafaluja.
10: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés Indisolar.hu. 0670 599 97 93.
0: Reklámot hallottak.
1: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: A Jászkunságból és Szolnokról is elérhető közvetlen járat a Balatonra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV-nál, amikor sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat- és autóbuszjáratok. A vakáció idején a Jászkunságból és Szolnokról is elérhető lesz több átszállás nélküli közvetlen járat a Balatonra. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest felől is, de annak sem lesz nehéz dolga, aki a főszezonban inkább a Tiszatóhoz vonatozna. Részletek a szoljon.hu cikkében. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaders, Dinny és Hát között zajlott. Mintegy 800 ezer előnevelt nyurgapontyot telepítettek a Tiszába, Szolnoknál, számolt be hivatalos oldalán a Közép-Tiszavidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A MOHOSZ, mint a tiszai nyurgaponty tájfajta nyilvántartott fenntartója, 2026-os támogatási rendszerében az állománypótlási és fejlesztési cél előirányzat terhére több mint 2,6 millió forintot biztosított a telepítés megvalósításához. Részletek a szoljon.hu cikkében. Nem mindennapi módon ünnepelte 70. születésnapját Kovács János. A jászsági gátőr arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékaira szánt pénzt jótékony célra ajánlják fel, mellyel a Jászberényi Kórház gyermekosztályát szeretné segíteni. A példaértékű összefogásnak köszönhetően egy modern mérőkészülékkel gazdagodott az intézmény. Részletek a szoljon.hu cikkében. A tiszafürediéket is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyekből zápor, zivatar alakulhat ki. Felhőszakadás is előfordulhat. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben.

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Mit találtam? Képzeljétek el, ti tudtátok azt, hogy Dél-Koreában milyen trendek mennek mostanában?
2: Kevéssé követjük.
1: Nem követitek a dél-koreai
2: nem, nem
1: a trendeket.
2: De milyen zenei öltözködési?
1: Nem, kérdez el, hogy azt mondják a dél-koreaiak, hogy létrehoztak pár éve úgynevezett dopamin oldalakat, ami arról szól, valami érdekes jelenség, ezek az oldalak lehetővé teszik, hogy a felhasználók imitáljanak valamit, amit a való életben egyébként nem csinálnak meg, csak végig mennek bizonyos folyamatokon, amitől nekik termelődik a dopamin, de nem történik meg a végén az, amit ők szeretnének. Tehát mondok egy példát.
3: Nincs happy ending.
1: Nincs happy ending, nincs befejezés. Ők azt mondják, hogy a dopamin oldalak arra jók, hogy amikor te vásárolsz, amikor te ételt rendelsz, amikor te rendelsz magadnak valamilyen kütyűt, akkor már önmagában a vásárlási folyamat, és az, hogy te kiválasztod, hogy kosárba rakod, hogy kifizeted, már az is nagyon sok örömhormon termel. És egyre népszerűbb a fiataloknál az úgynevezett ilyen fék oldalak, ahol te tudsz kaját rendelni úgy, hogy kiválasztod a kaját, de nem rendeled meg, nem érkezik meg. Nyomon követheted, hogy hol tart az étel. Kiválaszthatsz ajándékokat, tárgyakat, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak a online vásárlás alkalmas dolgot, amit nem veszel meg, de egészen odáig, hogy megérkezik a futár a házadig, leköveteted, hogy megtörténik.
2: Nagyon
1: és
2: baj.
1: Iszonyatosan nagyon népszerű a dolog.
3: És ott fogsz állni a kapuban, ja, igen.
2: Ja, mégse jön. Tudod, elteted magad ezzel.
1: Igen.
3: Mennyi szabad idő kell ehhez?
1: A dopamin oldal lényege, hogy minden vásárlási folyamat lezajlik, komplett generációk használják már, és ugye az a lényeg ennek, hogy nincs. Tehát maga a jutalmazás, mondják ők, hogy neked az a fontos, hogy kiválaszd és kosárba rakd és kifizesd. Igaz, hogy fizetés nem történik, de a várakozás, a felkészülés, a válogatás izgalma, az termeli a dopamint, és ez egy ingyenes stresszlevezetés nekik, hogy eljátszanak ételrendelési folyamatokat, de nem rendelik meg, mert nem ehetnek. De ott tartanak, hogy végigcsinálják a procedúrát.
2: De hát annak az a csúcsa, mert persze termelődik a dopamin, amíg rendelek, amikor kijön a megrendelt dolog.
1: Hát ne, ők azt mondják, hogy kézed, de azt mondják, hogy nem feltétlen, amikor kijön, akkor már megtörtént a kielégülés a rendeléssel, megtörtént a kielégülés a fizetéssel, és hogy ezek az oldalak, ezek teljesen úgy néznek ki, mint a valódi oldalak, ezek ilyen vásárlási platformok, de hogy hamis vásárlási platformok iszonyatos térnyerésben vannak.
2: Jó, tehát válogatok, nézel,
1: milyen durva.
2: Kattingatok, de a végén nem ütöd le a boltot.
1: De leütöd a boltot, és még megjön a futár a cuccal, de nem érkezik. Meg, és még van egy kamu vásárlásod is.
2: Tehát a rossz lányokon nézegetek, de nem megyek oda.
3: Elmondom,
2: a
3: így van,
1: kosárba helyezed a terméket.
3: Teljesen őszinte leszek, ezt megtöltsem bármelyik sima oldala, és annyi, hogy a végén nem nyitott ki az ajtót a futárnak.
2: És visszamegy.
3: És visszamegy. Tehát mindent kérdél utánvétel, és ne nyisd ki soha az ajtót. És ugyanezt fogad át, hogy teljesen ingyen van.
1: A rendelés leadása után figyeld, a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz, megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár és mikor érkezik meg. A folyamat végén azonban nem jön semmilyen csomag, hiszen nem a termék, sem a futár ugye valójában nem létezik. A cél kizárólag, hogy a felhasználó átélje az online vásárlás folyamatát, és ez a vásárlás függőség egyik új ellenszereként is apostrofálják dél-koreai hozzáértők, akik azt mondják, hogy tökéletes egy generációnak az, hogy nem történik meg, de minden örömhormon betermelődik, amikor te kiválasztasz egy cipőt, nézegeted, méretre színreállítod, megrendeled, dobozba rakod.
3: Ezt hogy lehet megcsinálni
2: a rosszlányok.hu-val? Hát, hogy nézelődsz, de nem mész oda.
1: Figyelj, mennyire durva, de mennyire
3: és
1: érdekes,
3: és az
1: nem?
3: Ember, aki, és te milyen foglalkozol? Én futár vagyok, egy hamis online, el kell mennem a házig. Szóval. A házig kell csak elmenni, de már sosem megyek be.
1: Van egy olyan oldaluk, hogy a Food Never Comes nevezetű oldal, ez mindennel rendelkezik, ami egy ételkiszállítási alkalmazás. Böngészhetsz az éttermek listájában. Kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamu étellel. Megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a turogombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
2: És akkor jönnek, mennyire ugye, beteg? Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul, végignézed az egészet, és neked ettől jó.
1: Igen, ez abszolút jó. Igen.
2: Hát, tényleg.
1: Hogy azt mondja, hogy a dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rendszeresen beteg világ.
3: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
1: Hát ez nincsen bűntudat. Nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
3: Nézzétek, ha én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mint én megalázott érte Balázs, úgyhogy...
2: hogy lesz így új dagasztógépen?
1: Hogy jövök ki, én szarul, komolyan mondom. Elintettárom a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kazaulok, kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
3: Ugyanezt csináltam, nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket, Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre csak egy felvont szemöldökkel rám, és azt mondtad, hogy valóban?
1: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt csak, hogy biztos? És tényleg akarod?
3: Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna.
2: Mivel fogod megkavarni a kis pitét?
3: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
2: egy kavarógépet.
3: Igen.
1: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kajakiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
3: Na, ezt próbáljuk csak érteni.
1: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre.
2: És tudod értékelni az éttermet vajon, ahonnan rendez, de nem jön meg soha semmi?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán te éhes vagy. És azt mondja, hogy segít elkerülni az impulzusvásárlást, csökkenti a magányérzetet, enyhítik a stresszt és a kiégést, és olcsó kikapcsolódást nyújtanak. Mert olyan szinten magasak a megélhetési költségek Dél-Koreában, és az erős teljesítménykényszer és a digitális életmód, hogy sokan vágynak élményre, de nem tudnak költeni rá, és ezért ezt a piaci hiányt használják ki ezek az oldalak, amik úgynevezett dopamin oldalak.
2: És mondjuk a rendelésnél utána kensz magadnak egy vajas kenyeret? Vagy...
3: Nem, csak lefekszel sírni magzakózva.
2: Hogy nem vettél még semmit.
3: Azt mondjátok meg a kedves hallgatók, most egy csomóan elkezdte kirogatni, hogy nagyon, nagyon gáz dolg ilyet csinálni, Eszter, hogy nem veszed át. Figyelj, vicceltem, ez egy poén volt, és az van, hogy én konkrétan üldözni szoktam a saját futáromat, és erről be tudnék ezt számolni a GLS és a DPD is.
2: Már menekülnek.
3: Amikor látom, hogy nem fogod hívás a idegen számra, csak azt mondom, hol vagy?
2: Megyek.
3: Hol vagy? Megyek. És tegnap is a Drégei utcán ott kavarogtam, és már csak megállnak az utcán, nyújtják a csomagot, és már le se lassítok. Csak lehúzza az ablakot, és átveszem tőlük. Tehát én a saját futárom futárja vagyok. Úgyhogy légy szíves, próbálj meg disztingválni.
1: Igen. Az SZTK ugyanez, írja valaki, húzok egy sorszámot, figyelhetem a monitoron, és soha nem körülök sorra.
2: Ugyanez a MÁV. Megveszed a jegyedet, és vársz, csak várj.
1: Tele vagyunk dopamin oldalakkal itthon. Tehát nézd meg, STK MÁV, tele vagyunk dopamin oldalakkal. Két darab gumit rendeltem, 130 ezer forintért a motor, a pályam teljesen kiborult, de ez jó lesz, köszi, beadom neki, és én kamu oldalról rendeltem, mondom neki, hogy csak egy dopamin állok. Hello, Kevin!
3: De ez úgy lenne, hogyha ki is lehet fizetnél, és egy üres doboz kapnál.
1: Itt fizetés élmény ugye nincs, tehát tranzakció nincs. Te nem fizetsz, csak úgy csinálsz, mintha kifizetnéd, de nem vonnak le tőled. Tehát még kapsz egy virtuális összeget is, hogy ennyivel kevesebb van mondjuk a virtuális számládon. De nincs valódi vonás. Nekem ez van otthon a feleségemmel. Simogatás, csók, levetköztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
2: Na.
1: Igen, hetente ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölmed ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
3: Van a BZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
1: És azokat nézegeted?
3: Nézd, volt már, minden volt már. Ott sok fényes dolog volt.
1: Te egy kis izé vagy, igen. Garázsvásáros, gyűjtés.
3: Nem. Drága dolgok. De azokat én sem veszem, mert csak nézem.
2: És jó, kijelentősz meg vagy.
3: Borzasztó jó dolgok vannak, és azon gondolkodom, akinek ilyen van a tulajdonában, hogy hogy élhet. Tudod, ilyen hatalmas gyűrűk, meg ilyen nagy izék, ilyen nagy...
2: Aranyozott komódok, velencei tükrök.
3: Faberzsi tojás formájú.
1: De az, hogy itt is az, hogy nem akarsz vásárolni, csak maga a nézelődés okoz egy kis termelés.
2: Nem
1: akarsz, termelés.
2: Ott nem tudsz.
1: Vagy nem tudsz, nem tudsz 3 millió. Temun csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást ad sokszor ez a folyamat. Hát ez hasonló. Ja. tulajdonképpen, amit Andi ír. Ő is csinál egy ilyen fékvásárlást.
3: És szerintem folyik a nyálad a gondolattól, hogy ilyet lehet csinálni.
1: Szerintem szenzációs. Igen, igen, igen. Ez olyan lehet, mint amikor családok hétvégén elmennek ingatlan nézni, de nem veszik meg.
2: Hogy megeteted magad ezzel, hogy bent vagy, a látvány, hogy milyen egy ház, és utána mész, hogy köszönöm.
3: Az a legfényes, ezt évek óta csinálom, pörgetem az ingatlan.com-ot, és akkor nézem ezeket a nagyon drága ingatlanokat, és akkor megtalálod benne, ami gusztustalan. Ez, ennyi pénzért, ez a parkó,
2: meg.
3: Mik vagytok, kutyák vagytok, mi ez? És amúgy nem, tehát ennyire
1: de dolgozom, tök jó például lakásokat, házakat nézni.
3: Én lefekvés, hogy gyakran csinálom.
1: Igen, igen, igen, igen.
2: Van, aki repülőjegyeket és desztinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
1: Úgy hívják Gyula.
2: Ja.
1: Tehát, hogy elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükrözöm a monitorja. Figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, desztinációt, és senkinek az oldalán nem látok, mint csak egyetek, hova utazol Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Hogy megnézeget bizonyos oldalakat, nem történik valódi vásárlás, csak szeretsz ott egy kicsit elidőzni, ki motorokkal, ki autókkal, ki gumikkal, ki házakkal. Ugyanez. És a családok hétvégén, akik ingatlanokat néznek. Hát nem ezt csinálják? Látod rajta, hogy nem akar ingatlant venni? Hát tudod, hogy
3: meg
1: nézelődő.
3: Meg háromézes halásznadrágot hord, és tudod, hogy esélytelen, hogy valahogy közelébe kerüljön ennek az átkategóriának, de igen, igen. És ez, amúgy szerint ez így rendben van. Mert hogy tehát nézni azért szabad, hát ha nem lenne szabad nézni, akkor mit lehetne csinálni egyáltalán?
1: Én sokszor kirándulok a Google térképen, el is fáradok, Sanyi küldte nekünk. Használtautók.hu oldalt nézem állandóan, de nem akarok autót venni. Hát akkor megvan az analógia. Tehát ez tulajdonképpen ez történik.
3: A Facebook Marketplace-t néztem ugyanígy. Na, az is óriási élmény. Meg van a Wrangler Jeepnek, van az, ami a Szívek szállodájában volt a főszereplőnek, hogy nincs teteje, tudod, hanem csak az a ilyen izék vannak, ezek a bukó...
2: keretek.
3: Na igen, és hogy ez ilyen régi álmom, hogy legyen, amúgy a Balázsnak is csak mondom. És azokat szoktam keresgélni én is, hogy ez, hát egy
1: de ez sárga... mi ez? Mi ez pontosan?
3: Nem mi ez, Balázs. Na mi ez?
2: Tudod, ami neked is álmod.
3: Nem tudod, a te álmodról beszélek.
1: Ja, tudom, az autót mondod?
3: Igen, az autót,
1: a keretes autót, a Jeepet?
3: Igen, igen. Na, hogy olyan? Hogy összeraktam?
1: Visszajöttem. Most még nem tudtál rajta kapni, nem figyelek.
3: És hogy olyan szeretnék ajtó nélkül.
1: Ajtó nélkül.
3: Ajtó nélkül, igen. És izé, és akkor abban egy ilyen szép színes.
1: Igen. Én ezt most kicsit elengedtem, igen. Mert nem tudom hova tenni a motorokat, meg
3: hát minden. De motorra be tudsz állni a kocsikba.
1: kicsit muszáj lejjebb adni, nem akarok tárgyakat gyűjteni, igen. Hetente egy órát töltök, naponta repülőjegy és

0: Hideg volt, nagyon fújt a szél, nem lehetett kimenni, de kellett valami, amivel ugye lekötöd. És
1: a játszósarok.
0: Annál minden. Semmi sem szebb, amikor így sétálgatok a sorok között, és összenéz egy másik kiégett tekintet anyukával, hogy jobbulást, jobbulást.
1: Nektek is, nekünk
2: is. Igen. Gyerekkoromban néztem mindig az újságban az autóhirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóra vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közértbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
3: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
4: Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
5: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára? Július 9 és 11 között Tiszató Fest.
6: Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, Essem, Groove House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások.
5: Csapj le a kedvezményes jegyekre most!
6: Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
7: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikás, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a csekkol a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon.
8: Asztalfoglalás 0630 375 39 59.
7: Kocincsunk egyet a nyárra.
9: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüreden, a főút 37-ben.
10: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüred, főút 37.
11: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
12: Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
11: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi Bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a 7. Tiszatavi PET kupán. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaders, Dinnyés között zajlott. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV-nál, amikor sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat és autóbusz járatok. A vakáció idején a Jászkunságból és Szolnokról is elérhető lesz több átszállás nélküli közvetlen járat a Balatonra. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest felől is, de annak sem lesz nehéz dolga, aki a főszezonban inkább a Tiszatóhoz vonatozna. Részletek a szoljon.hu cikkében. Nem mindennapi módon ünnepelte 70. születésnapját Kovács János. A jászsági gátőr arra kérte családtagjait, barátait és ismerőseit, hogy az ajándékaira szánt pénzt jótékony célra ajánlják fel, mellyel a Jászberényi Kórház gyermekosztályát szeretné segíteni. A példaértékű összefogásnak köszönhetően egy modern mérőkészülékkel gazdagodott az intézmény. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. A tiszafüredieket is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyekből zápor, zivatar alakulhat ki. Felhőszakadás is előfordulhat. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai slágermegy.
1: Olvasjátok ezt a hírt? Négy gyerekét hagyta a játszótéren egy anya, a legkisebb 2 éves volt. Hát, gyerekek! Komolyan mondom, magamban kerestem elkezdeni keresni
2: zárt
1: a hibát.
2: Zárt játszótér volt?
1: Nem.
2: Volt kerítés?
1: Nem. Figyelj, nem tudjuk, hogy mi a mentális állapot, se az, hogy mitől lett sok az anyukának. De még csak nem is akarjuk bántani, de ezt így elolvasod, és rájössz arra, hogy lehet, hogy te szorongtad egy kicsit túl ezt a gyermekvállalást. Lehet, hogy azért néha le kellett volna az ilyen típusú szülők elülni egy kicsit. Azt mondta, dolga van, maradjanak, amíg akarnak. 4 gyerekét hagyta a 11. kerületi játszótéren, este 10 után érkeztek a gyerekek, ehhez a rendőrök, akiket kihívtak, azt mondták, az anyukájuk elment, azt mondta, maradjanak, amíg akarnak. A legkisebb gyerek csak 2 éves volt, és egy buddy volt rajta. Én meg görcsöltem. Tehát, hogy a gyerek hány grammot eszik.
2: Igen. Jó-e a köles golyó?
1: Jól csinálom, van elég tök a tök főzelékben, amit megveszek? Érted? Jó-e a köles golyó, és ehet-e már magosat, meg szemeset, mit tudom én, 3 évesen?
2: Megfelelő-e a hozzátok
1: állás? Rocsira vágtad magad, annyi videót megnéztél, és szorongtál, és nem aludtál. Anyuka meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy kicsit legyetek el egyedül, elmegyek, dolgommal jövök. Ott hagyta a 4 gyereket. A legkisebb csak 2 éves volt. A Bartók Béla úton történt, és a helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuk valami dolgokat, azt mondta, addig maradnak a játszótéren, amíg csak akarnak, érezzék jól magukat.
3: És mi volt anyuka terve, ahogy a gyerekeknek már nincs kedve maradni a játszótéren, hogy hazasétálnak?
2: Igen.
3: Egyedül?
2: Hát 4-en vannak, akkor a legnagyobb hazaviszi a másik, a 3-at, a 2 éves is nyilván.
1: A rendőrökkel a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint a kismotort is hazaszállították. A megérkező édesanyának épségben átadták őket.
3: Nem kérdezték meg, hogy anyuka hol volt? Mi volt az a halaszthatatlan, ami miatt lepasszolod a 4 gyereket?
1: Valószínűleg tudják, de az is lehet, hogy mama azt mondta, kicsit elég. Sok. Köszönöm.
3: Nekem így, ma estére.
1: Nekem így ebben a formában ez elég, érted? De összehasonlítva az én idő egyéni értelmezéseid a szilveszter. Igen, azt mondta, mama, most szükségem van egy órára, kicsit kicsekolok.
3: Mekkora volt a legnagyobb gyerek, nem tudjuk?
1: Azt nem írják, csak a legkisebb volt 2.
3: Hát mert érted, ha már egy 10-eskét megnyaltod, ki tudnak maradni azok este 11-ig.
1: Játszótérre vittük, csak egy másodperce nem láttad a gyereket, érted? Már sikoltozva löktél félre mindenkit, és mentél oda, hogy eltűnt a gyerek, közben csak fönn volt a csúszdán. Na most ehhez képest anyuka lazában van. Jó, a 4-et már lehet, hogy nem izgulott túl, nem? Tehát, hogy valószínűleg itt már az van, jó, megoldjátok.
2: De figyelj, akkor mindenképpen volt velük olyan korú gyerek, aki meg tudta mondani a pontos címüket, hogy hova kellene hazamennünk, tehát akkor ez így rendben volt.
1: Fölhívták az anyukát, mert a nagyobbik gyerekek már tudta a telefonszámot.
3: Hát akkor miről akkor beszélünk? Hát ez egy gondos anyuka.
2: Magatartás,
1: nincs ezzel probléma.
3: Tudták a címet a gyerekek, telefonszámot, miről beszélgetünk? Ez egy fölkészített rendes gyerekcsapat volt.
1: Az, hova ment a mama 9:30-kor, hogy 4 gyereket ugye? Ott hagyta? Tehát 9:30-kor azért már nincsen nagyon halasztat, most okmányirodába kell menni, után 2-re megérted, hogy kell egy segítség. De 9:30-kor hova fűzött le a muter, hogy neki el kell mennie? Nem tudjuk, a nagyobbak mekkorák voltak. De az az érdekes, hogyha 12, oké, megoldják a kicsivel. De most volt ott még egy 6 éves, meg egy 9 éves.
3: Az, 12 éves gyerek mellé se hagyszott egy 2 évest, meg este 10-kor egy darab buddyban kint.
1: Bocsánat, attól függ, hogy van szocializálva az a gyerek.
2: Ilyenkor a rendőrség fogja, beteszi a hátsó ülésre a 4 gyereket, hazaszervírozzák, átadják anyukának, majd azt mondják, hogy szolgálunk és védünk, és elmennek? Ennyi?
1: Tulajdonképpen igen. Én azt hiszem, hogy nincs jogszabályban leírva az.
2: Hogy meddig lehetek a gyerekek a játszótéren?
1: Nem is azt hiszem, hogy te mikortól hagyhatod egyedül. Ez nincs törvényileg szabályozva. Gondatlanságból téged előállíthatnak, megbüntethetnek. Követhetsz el törvénysértést. De az, hogy te hány éves kortól hagyhatsz otthon vagy egyedül gyereket, az nincs jogszabályban leírva. Az nincs meghatározva. Semmilyen szinten Magyarországon.
3: De nem is tudnád. Tehát most van olyan 10 éves gyerek, aki már annyira önálló, van olyan 14 éves.
1: De hogy igazából az anyuka nem követett el semmit. Mert hogyha nincs szabály arra, hogy hány éves kortól egy gyereket egyedül hagyni, akkor nem is tudod büntetni, mert hogy milyen jogszabály alapján bünteted.
2: Akkor lehet, hogy erre játszik, tudod, hogy valaki kicsit mindig hozza haza a gyereket.
1: Igen, valaki előbb-utóbb hozza.
2: Valahogy hazakevered.
1: Kicsit jelzik a gyámügynek, a gyámügy majd ott kicsit ráncolja a szemöldökét, megkérdezik az anyukát, anyu azt mondta, hogy volt ott egy órás dolgom, el kellett menni, gyerekekkel nem történt semmi, és kész. Tehát, hogy valójában semmi nem történik.
2: Istenem, mi parákat toltunk.
1: Na most ehhez képest gondold el a te szülői létedet. Hát hol vagyunk mi ennyire feketeövesek?
2: Mondtál is, és hányszor volt ilyen, hogy mondjuk egy nagyobb játszótéren, amikor úgy pillanatra lenézel, és felnézel, és nincsen a gyerek sehol. És így elkezd, így felpattansz, és először csak így téblábolsz egy darabig, és nem találod sehol, és szólingazod, és eltűnik. Az a hideg, a szőr feláll a hátadon.
1: Hogyne, persze.
2: Rémálom.
1: A két éves a 11 évesen se hagyodott, mert azt vizionált, hogy biztos leesik, igen, történik valami, ha nem vagy ott, érted? Tehát, hogy így...
3: Itt valaki írja, hogy Magyarországon este 20 óra után tilos 14 év alatti gyermeknek az utcán egyedül lennie. Tehát aha, akkor mondjuk, ha ez igaz, akkor itt ugye...
1: Esti utcán levés a szabályozóval.
2: Hány óra után?
3: 20.
2: Este 8 után nem lehet 14 éven aluli gyerek, igen, az utcán?
3: Egyedül nem lehet. Szülői felüde gyerek.
1: 14 nem lehet mi este 8 után.
3: Nem, ezt írják. Hát most nem ellenvízi pörlekedjetek gyerekek.
1: Ez jó hülye jogszabály. Hát miért ne lehet?
3: 13 haza... és fél éves, ne járkáljon egyet.
1: Tehát jön haza edzésről a gyerek, 13 és fél évesen valahol közelben lakik, akkor te elvileg szabálysértés követsz, mert nem lehet egyedül az utcán.
2: De játszótére lehet két évesen.
1: De játszótére viszont lehet. Igen,
3: nem,
1: igen,
3: az utcán volt.
1: Igen. Biztos kezdődött valami sorozat az anyukának. A rendőrautóban volt gyerekülés? Hogy kérdezzem meg.
3: Hogy vitték haza a két éves?
1: Igen. Aha, ezért ez így érdekes. Egy kis okmányirod a szexi fehérnemű vétel is készül is az ötödik, írja Zoli. Aztán gyerekülés volt ám a rendőrautóban. Ezt többen föltették ezt a kérdést. Jó.
2: Ez kimeríti a kiskorú veszélyeztetése kategóriát?
1: Szerintem igen.
3: A két évesek kapcsolatosan minden.
1: Szerintem igen. Uh-huh. Tudnod kellene, hogy a nagyok hány évesek voltak. Ugye? Tehát, hogy hány éves a nagy. Mert akkor ha tényleg...
2: Hát a kiskorú, akkor mindenki. Tehát akkor nincs, de teljesen mindegy, hogy hány éves.
1: De miért ne hagyhatnál egy 14 évesen, nem? Vagy este már nem hagyod rá?
3: Este 10-kor, kint az utcán.
2: Egy szábádiban.
3: Én nem vagyok egy meleg ilyen túl-túlféldős sávó, de az azért úgy...
1: Mi legyen rajta, téli kabát?
3: Ez is igaz, meg vastag cipő, bunda. Elrongáltott
1: este 10-kor a kérdés gyereket. Rányújtott egy cigeri, volt egy korzsot, el volt a nagyokkal, nem volt semmi probléma.
3: Igen. És egyébként valószínűleg rohadt jól érezték magukat a gyerekek, hogy
1: legnagyobb
2: lehet. Ez nem az első alkalom.
3: Ilyenkor mindig az a nagyon rossz kérdés jön, még egyszer hangsúlyozom, nagyon jó, hogy mi lett volna, ha történik valami, akkor mi van, tudod?
1: Igen, persze. Ismerve egyébként a szerencséget, valószínűleg nekünk történt volna.
2: Hogy hát nekik soha.
1: A pillanatban akkor esik le fejjel lefelé a mászókáról, érted, a gyerek, tehát ez így csodálatos. Igen. Na mindegy, jó, hát azért ezek ilyen érdekes történetek. Én kicsit azért irigylem ezt a fajta lazasságot. Mi azon szülők voltunk szerintem, aki megjelent egy piros pötty a gyereken, és ezért 6 orvos hívtál fel, és rohantál, mert hogy annyira túlszorongtad ezt az egészet. De vannak, aki ezt egy kicsit máshogy értelmezik.
2: Ő szimplán szarik rá.
1: Igen?
2: Aha.
1: Hát nyilván most a lazaságot idézőjelben mondom, tehát hogy nem a laza, persze.
2: Németországban 12 éves kortól lehet egyedül hagyni pár órára a gyereket.
1: Aha, tehát ott szabályozva van, hogy a 12 éves kortól egyedül maradhat. Aha. Egyébként valószínűleg mi szülők izguljuk ezt túl, nem?
3: Azt mondtam az előbb, hogy ő nekik eszükbe se jutott izgulni a négy gyereknek. A játszón jól érezték magukat, végre nem figyel senki, minden játékhoz odaférsz, mert este 10-kor már nincs kint senki.
1: Azt sem, amit akarsz.
3: Óriási szabadság.
1: Azt sem, amit akarsz. Igen. Érdekes azért ez a szülői lét egyébként, hogy ez mennyire túl. Tehát azért, amikor nagyobbak a gyerekek, rá tudsz jönni, hogy mennyire túl izgultad, mikor kicsik voltak. Nem? De mivel első gyerek, így végig kell ezeken a folyamatokon menni. Mire lazábbá válsz, vagy mire belejössz ebbe az egész szülőségbe.
2: Hát meg a saját példádból indulsz ki, hogy tudod, hogy téged milyen szinten hagytak sokszor magadra egyedül, és hogy abból mi lehetett volna. Tehát, hogy beindulnak ezek a mechanizmusok, és ezért kezdett túl szorongani, túl aggódni, hogy hányszor úsztál meg nagy baleseteket, ilyen tragédiákat, pusztán a szerencsém múlott az, hogy nem hagytad ott a fogad akkor, amikor a haverjaiddal voltál, itt-ott lemengedtek, és akkor ez így pörög a fejedben, hogy úristen, mi történhetett.
1: Igen, de
2: volna?
1: A mi önállóságunkat azért nem az határozta meg, hogy nem volt ennyi idejük ránk? Tehát, hogy szerintem mi sokkal önállóbb generáció vagyunk. Nem természetes, hogy 9 évesen egyedül mentél tömegközlekedéssel az iskolába, de simán megcsináltad.
3: Lehoztad.
1: Teljesen jól lehoztad. 8-9 évesen héveztél és metróztál. Én is, és mentem egyedül iskolába. És megoldottad.
3: Én is akartam, csak új kígyóson nem volt egyik se, de mi ringáztunk.
1: Ide, aki 8 évesen vittem hajnalban a hugomat az oviba, utána mentem suliba. Gázfűszerén tojást üdöttem, más gyerek a játékát sem találja meg. Tehát, hogy valójában azért mi egy önállóbb generáció vagyunk. Erről sokszor beszéltünk.
2: Igen.
1: Majd jövünk, és aztán túlfétjük a mi gyerekeinket.
2: Igen,
1: és nevelünk belőlük megint nem önálló.
2: A jó szülőség ismerve most az, hogy folyamatosan ott vagy, elérhető vagy, minden tekintetben támogatod a gyereket, ha kell, akkor a sofőre vagy, ha kell, akkor
1: az személyi asszisztense,
2: ha kell,
1: a kulacsával rohangálsz, beviszed az iskolába a cuccait, igen.
2: Mert hogy azt látod minden fórumon, hogy egyébként ez az ideális, miközben egyébként meg...
1: Anyád mennyire hozta volna utánad a pulóveredet az iskolába?
3: Semennyire. Elárulom neked, semennyire.
1: Most meg fölhív a gyerek, és segítesz neki, és beviszed, és oda mész, és oda rohansz, és teljesen természetes oda segítesz neki. Nem? Hát azért nem ez a világ volt.
2: Pénzt utalsz a Revolut kártyára, hogy tudjon venni a Fornett is reggel.
1: Fornett itt nemleges létsz, és attól tudsz, hogy minél. Hat évesen szoktam le a cigiről, írja Christopher.
3: Mert túl voltam mindenen 8 évesen. 8 évesen én már 12 éves voltam.
1: Igen. 30 éve nyáron simán ott hagytak minket, mindenki melózott, de feltáltuk magunkat.
3: Persze,
1: de nem volt szülői kíséret és gárdedám azért, hogy te a nyári szünetben el legyél. Tehát szülők reggel lefűztek, este megjöttek.
2: De nekem megvan, hogy mi volt 8-9-10 évesen, 12 évesen a nyári szünetben. Nekem volt egy hét tábor, igen, és mi volt a maradék?
1: Paneltömbök,
2: lépcsőházak.
1: Lépcsőházak. Hát
3: bringázás, strandra járás, bányatóban fürdés, amit el tudsz képzelni.
1: Jó, hát vidéki léten könnyű a nyári szünetért. Jöttél volna be az Akvinkum Békás megye. Hetedik kerület Akvinkum Békás megye.
4: Választottam.
1: Pókutca, kaszásgyűlő, Békás megye, csillaghegy kombóban. Ott meg tudtad volna kísérted. Bányatavak, meg izén libakergetés.
3: A kerékpározás, tábortűzek. Jó éreztük magunkat, bocs gyerekek.
1: Az erkélyen egy nagyos labor a lábadnál, aztán nézted a szomszédot, hogy hűti magát, érted?
2: És hát nagyon vártad, hogy elvigyenek a szecskába. Úristen, a szecskába mennyit jár.
1: Igen, nem mentél vissza, hogy te a sörös üveget hazajött, te elment a délelőtt.
3: Nagyjából
1: ilyen szünetek voltak, azért nagyon izgalmas dolgok nem történtek, igen.
5: Mi is így voltunk a Mátrában, nem aggódtak értünk, össze-vissza csatangoltunk az erdőbe.
1: De az más nektek, hát vidéken ott az
5: De azért nagy az különbség erdő. Így lenni, ezek a gyerekek ilyen elhagyatva voltak itt.
3: Gyerekek,
5: nem ugyanaz.
3: Hogy azt, amit mi nem kaptunk meg, a figyelmet, ugye, hogy beszélgetések legyenek, hogy törődjenek veled, hogy emberszámba vegyenek, azt mi most azzal pótoljuk, hogy nem csak ezt adjuk meg nekik, hanem rohanunk, hogy a pulóvert bevigyük az iskolába.
2: Igen, érted? De te akartál volna nagy mély beszélgetéseket apáddal? Te szerettél? Úristen, de hangosan korogatjunk.
1: Nem
2: igen.
1: Feltétlen. Voltak azért beszélgetések, de más jellegű kapcsolódás
3: igen.
1: Volt.
3: Igen, megkérdezik, hogy na mi volt az iskolában? Azt mondtad, semmi. Jó,
2: igen, hányas lett a matek, menjünk ezek mosni. Ennyi.
3: Na,
2: de hogy nem...
3: Hát szóval a minőségi kapcsolódás azért hiányzott a mi korosztályunkban a szülőköz.
1: Igen.
3: Ezt valljuk be. Most ezt megadjuk, meg még megadunk egy csomó olyan mindent, amit nem kéne.
1: Igen.
3: A fenék kínyalása gondolom.
1: Hat évig nem ittam, nem cigiztem, aztán vége lett az ovinak. Elsős koromban már egyedül jártam iskolába, 2 év múlva már az öcsémet vittem. Teljesen természetes volt. Igen, 9 évesen nagyfater szerszámait árultam a piacon, hogy megvegyem a kis vonatot.
4: Hogy jött az öreg?
1: 9 évesen. Teljesen irreális, hogy megváltozott. Jó, hát reméljük azért anyuka, amikor a másik véglet. Tehát, hogy azért az reméljük, hogy nincs vele valami. Mentális probléma, vagy valami komoly baj, nem szabad az érőt bántani. Nem tudjuk, hogy milyen élethelyzet szülte ezt, azért ezt mindig hozzá kell tenni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Ajúz Balázsékkal, a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbász, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Durko és a Víz Kis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
9: Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel, magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 9793.
10: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben.
11: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
12: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshellyel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud. A Tiszató Slow Living mintafaluja.
13: Felújítaná otthoná? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
14: lesz.
15: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest, Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, SM, Group House, Breda Via, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások. Csapj le a kedvezményes jegyekre most! Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
16: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
17: Reklámot hallottak.
18: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: A Jászkunságból és Szolnokról is elérhető közvetlen járat a Balatonra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV-nál, amikor sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat- és autóbuszjáratok. A vakáció idején a Jászkunságból és Szolnokról is elérhető lesz több átszállás nélküli közvetlen járat a Balatonra. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest felől is, de annak sem lesz nehéz dolga, aki a főszezonban inkább a Tiszatóhoz vonatozna. Részletek a szoljon.hu cikkében. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaders, Dinny és hát között zajlott. Hajdúszoboszló önkormányzata úgy döntött, július 1-től a belváros kiemelt részein és a sétányokon kizárólag tolva lehet közlekedni a mikromobilitási eszközökkel. Az új rendelet megszegőit akár 150 000 forintra is megbüntethetik. A döntés hátterében a gyalogosok védelme és a megszaporodott, sokszor súlyos elektromos rolleres balesetek állnak. Szolnokon is szinte állandó téma a helyi közösségi csoportokban a szabálytalanul száguldozó rolleresek látványa. Rendszeresek a panaszok a sisak nélkül járdán, gyakran többed magukkal cikázó fiatalok miatt. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyekből zápor, zivatar alakulhat ki. Felhőszakadás is előfordulhat. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, hát gondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
2: Jó, a gyerekek, az
1: hitel,
2: átlagokat.
1: Szellem.
2: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
1: Oké, okay, hitel mert... gyerek. De azt el tudjuk fogadni.
2: Jó, el tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
1: Igen.
2: Ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Nem ez van.
1: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt ne vessük el, mert jó, van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A felese tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
2: Még... De épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
1: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
3: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
2: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
3: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
1: Na de várjál, igen. A toxikus kapcsolat az nem...
3: Akkor a melegek! Szaktanári!
1: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyosi, elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
3: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod otthagyni, mert a szex az jó, de minden más, meg elviselsz neki.
1: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
3: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami
1: hát de várjál, szabad. A szexszel valakivel együtt maradni, az egy nagyon nyomós ér.
3: Az egy nyomós ér.
2: Nem értem, hogy mi a baj.
1: Miért kéne szakítani?
3: Álljunk le!
1: Ez most nincs meg ez a téma. Jó a szex.
2: Maradok életem végéig.
1: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
3: ez
1: közösen.
3: Ez mindig a jó kapcsolat.
1: Csöndben van, ez üdös a lábam.
2: Várjál, akkor tisztázunk nálad, mi a rossz kapcsolat.
3: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
1: Igen, csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem üdös a lábam.
3: Nem üdösszeretek már. Telefonszámokat kérek.
1: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
3: Egy olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
1: Az jó.
3: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott szájegye vagyok. Igen?
1: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedül léttől, kapcsolatfüggő, hogy benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
3: Van egy szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
1: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda, pánikolok?
1: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betáravezve egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
3: A biztonsági játékos.
1: Ez a biztonsági játékos.
3: Ők a remeterák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remeterák.
3: Igen, igen. Aha, ezek ilyen kis...
2: Ez nem homár, ugye?
3: Ez nem homár.
2: Nem homár,
3: nem, nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
1: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
1: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
2: Ez az eltartott, ugye?
1: Ez az eltartott, igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy minden
1: azt el tudom képzelni,
2: rossz.
1: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
3: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
1: Hogy jó szexen, más rossz.
3: Nem, hogy az, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
3: Abból 7 órát.
1: 7 órát az ágyban töltötök.
2: Nem tudsz végig szexelni.
3: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
3: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja.
3: De te is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi időt tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettség érzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte,
2: én
3: meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kérte
3: hát,
2: más
3: nem
2: felezni.
3: Ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
1: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
1: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Ez a te, mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
3: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk, tudod. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad is spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
1: Igen.
2: Igen.
3: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni. Igen.
1: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
3: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez teszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon.
2: Ilyenkor nem is hiszi el a jót? Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állandóan legyen valami készenlét vagy feszkó, vagy és találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, szerintem de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másokra megváltozzon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, megváltozni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másra akarsz beszélni, más, hogy

0: érdekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök puszi név nélkül. Nem
1: olvasom. Sok embernek kell egy gyerekes nő. Szerintem már egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
2: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
1: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat
0: nem
1: a gyerekkel.
0: Nem szeretsz bele?
1: Hogy érted?
2: A gyerek
0: hát, mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
2: De akkor meg...
0: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi, mert
2: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
0: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
1: Jó, de ez nem is az, ez szerintem a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
0: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
1: Ez nem magad.
0: Gyávasság, felmentés.
1: Gyávasság, igen.
0: Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem én mondtam.
0: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
1: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
0: Igen.
1: Tehát, hogy te vagy
2: a
1: herceg, a lovag, mit tudom én, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lett magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
0: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
1: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
0: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
1: Ez nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Vagy mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
1: Meg hány olyan gyereknek köszön, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni, tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatósága jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgy is, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
1: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek.
0: Igen.
1: Ez egy másik tészta, igen.
3: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Diétázol, edzel, de mégsem fogysz.

0: kedves. Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, Húszöles út 51.
1: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikás, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunkat csekkol a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra!
2: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
3: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt. Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest, Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, Essem, Groove House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások. Csapj le a kedvezményes jegyekre most! Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
4: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
5: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
6: Reklámot hallottak.
4: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: A Jászkunságból és Szolnokról is elérhető közvetlen járat a Balatonra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV-nál, amikor sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat- és autóbuszjáratok. A vakáció idején a Jászkunságból és Szolnokról is elérhető lesz több átszállás nélküli közvetlen járat a Balatonra. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest felől is, de annak sem lesz nehéz dolga, aki a főszezonban inkább a Tiszatóhoz vonatozna. Részletek a szoljon.hu cikkében. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt. Képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti, családi csapatok. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaders, Dinny és hát között zajlott. Hajdúszoboszló önkormányzata úgy döntött, július 1-től a belváros kiemelt részein és a sétányokon kizárólag tolva lehet közlekedni a mikromobilitási eszközökkel. Az új rendelet megszegőit akár 150 ezer forintra is megbüntethetik. A döntés hátterében a gyalogosok védelme és a megszaporodott, sokszor súlyos elektromos rolleres balesetek állnak. Szolnokon is szinte állandó téma a helyi közösségi csoportokban a szabálytalanul száguldozó rolleresek látványa. Rendszeresek a panaszok a sisak nélkül járdán, gyakran többet magukkal cikázó fiatalok miatt. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyekből zápor, zivatar alakulhat ki. Felhőszakadás is előfordulhat. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék Weekend. Sebestyén Balázssal, Ráskó Eszterrel, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
8: Tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását?
9: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kirettem a fürdőre, hát az Instagramra.
8: Imádtam.
9: Köszönöm szépen.
10: Ez a fürdővás képet?
9: A pőre valóság.
8: Láttam. A
9: homárok vannak rajta. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
8: Rendelős.
9: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell érni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
10: Tök bátor képjét kiratni is.
8: Na jó, rögtön a szüri.
9: Szeretem, annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor. Hát, hogy
10: ér? Tudod, tudod, hogy ez egy biztonságos óvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy.
8: Vigyázz rá.
10: Nem, én meg is lepültem.
9: Teljesen őszinte.
8: Ez
9: nem vagyok is minkelve, nem vagyok megfésülve. Így, itt a kerti tevékenység közben megörökítettem a izét, és ez igen, a valóság.
10: Ugye csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
9: Egy beleset.
10: Igen, egy valóságban kézből fotózva egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amin gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van, mi a gondolatiság, mi, tudod, hogy elmerengek, és hogy rámentem, mondom, egyszer kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak, és fürdőruha. És mondom, ez bátor.
8: Mert
10: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutatod, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
9: Ilyen volt a hangulatom.
10: Miben voltál? És nem elmondom. A ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
9: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb
10: csinált. A Mányer szakaszodban hol voltál éppen?
9: Ez pontosan. Így van, Balázs.
10: Nagyon fönn voltál?
9: Nagyon fönn voltam.
10: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
9: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyem köntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
8: Wow!
9: És azt mondtam, hogy
8: ma arról akarunk fotózni.
9: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem...
10: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Ezt a képre mondom.
9: Azért nem
10: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyon megy. Most
9: és úgy érdekes leérezte, hogy több megkívásra igen mondtam, de mi bajunk lehet?
10: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
9: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága
10: igen.
9: Szituáció.
10: Ez mondom, most fönn van, most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasz, de éljük.
9: Azt mondom, hogy és megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelő.
10: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
9: Csak sztoriba tettem ki, fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszke, tehát egy ilyen fürdőre, mert a gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
8: Mennek
9: az igény után. És nem csak ilyen van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
8: Gyönyörű homárok rajta, szijámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
10: Igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában vagy, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
9: Költsek ilyenek egy kis pénzt.
10: Raktam én is kiat, amikor rájöttem másra, hogy ne, no, nem, ez csak egy elkapott pillanat, de ez éljük most a hullámot. hullámot, amíg tart fönn. Majd.
9: Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamosan elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja, ilyen parkokban.
10: Igen, és az ilyen már... kalesztenik, vagy mi az, nem?
9: Itt már megírtam neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életszakaszomba.
10: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézen állásra, na hagyd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrott, amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen figyelj, szeretném.
9: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
8: Tehát a cél a cigánykerék.
9: Igen.
8: Mikorra hozod?
9: Nem tudom. Feri, őszintén leszek, nem tudom.
8: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
9: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
8: és ő is.
9: Különbözően egyszer végigéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, legyen valami fokozatosság.
10: Biztos, hogy egyből mély vízbe kell menni. Jó.
9: Igen.
10: Jó, de... Egyébként a tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
8: Nem tudják
10: megnyugodni. Jó, ez te is megnyugodott, jó, ő is megnyugodott. Nem fél már a riposztól.
9: A napszellője vagyok, így van.
10: Így van. Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, rossz indulatban látom.
9: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ez van, ezek.
8: Például írnak nők most, hogy csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
9: Igen. Röcögös testeket elővenni.
8: Vagy.
9: Igen. Minden, jöhetnek. Jöhet. És ugye, te semmi nem fog történni.
10: Ezért imádlak, most hiszem meg a képet, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod? Köszönöm igen, szépen. van benne kendőzetlen őszintesség.
9: Arra gondolsz, hogy ami az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, mint amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez egy... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok be, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem. Ezzel fekszik.
10: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol, meg mindenki...
8: Gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, nem
10: úgy, ne, és itt van a te képet.
9: Itt van nem is a gyönyörű férfiak. Itt van ez a gyönyörű férfiak, meg te, hogy...
10: És ez a kontraszt, a tegnapi kép.
8: Azért, ahogy de így csinál.
10: Tehát értetek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
9: És itt van a menopauza előtt álló.
10: Tegnap is azt mondta, gyere rám nyár.
9: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén, nem érdekel a kollagén. Így vagyok, gyönyörű!
10: Így van. Aki szeret, így is elfog.
9: Ja, láttátok a szomszédai rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
10: Hát, ha így gyomlál.
9: Ez történik.
10: Gyerek szemét.
9: Amúgy nem, mert ha gyerekek idővel kapnak ilyen beáltásokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
8: Ez a normális.
9: Gondoskodom a következő
10: generációt. Ezt kell sokszor normalitásról megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális.
9: Megküzdök le, Balázs. Jobban érezni magad.
10: Én azt gondolom, hogy minden nap.
9: Otthon kámban.
10: Minden napi eszterünket.
9: Ja, ez óriási, de minden nap villantok valamit. Holnap cellulitiszre fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva.
10: Az klasszikista kép lenne, tudod. Az a klasszikista, szép motor, test, és akkor...
8: Jó?
10: És akkor nagyon dörzsölöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, amilyet tetek nap,
9: jó,
10: érted?
9: Challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et. Legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
10: Egy nagyon realisztikus nyári fotót. Magáról? De rajta kell, hogy legyen?
9: Te például egy fél papucsban, ahogy szedre a cseresznyét,
10: igen.
9: Azt élem.
10: Egy kicsit ilyen koszlott...
9: Egy koszlott macskonadrágban. Ennyi húgy folt az oldalt, és abban szedre a cseresznyét.
10: Fehér atlétával, ami cseresznye foltos.
9: Igen.
10: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
9: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy ezt én ebben hiszek most jelen pillanatban.
10: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
9: Köszönöm szépen.
10: Hogy tulajdonképpen bekezdted.
9: Igen, a birodalom volt emiatt.
8: Letetted
10: a mérföldkövét.
9: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek srácok, ez a szuper reális.
10: Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
9: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütötte, hogy mindig látszik. Na, szívesen srácok.
10: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
9: Hogy elhagyja az országot.
10: Igen.
9: Hanem, hát nem tudom, lehet.
10: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szeretem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát az emberek azt vagyunk, sebeszítőek vagyunk, így nézünk ki.
9: Hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. Hát, el van rejtve ott.
8: A zsír alatt azért lehet,
10: hogy izmos. Nem én mondtam.
9: Nagyon izmos vagyok, akkor sajnálom. Gyere.
10: Hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már egy éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
8: El is vitte a fókuszt.
9: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a standon, majd lebaszok egyet nektek. Valahogy azt érzem, hogy hogy így ez most így oké.
8: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
9: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem ez is oké, hogy azt mondod, hogy ezt srácok, most ezt nem.
8: Ez tegnap az nem volt nálad.
9: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
10: Változik ez ilyen gyorsan egyébként. Nem, miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképed, tök jó lenne, és így megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg. Nem, szereted, utálod, jól vagy, rossz. Nem, egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
9: A környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntartható. Ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor ugye nehezebb ugye ezt elérni.
8: A bántalmazó közegedről beszélsz?
9: Nem, amúgy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
10: Nem, tökre nem.
9: Balázs az én safe space-em.
10: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem
9: tehát
10: tökre
9: én lemásztam,
10: nem. Én
9: lemásztam egy létrán, úgyhogy alatt állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
10: Ez hol volt?
9: Hát a Maldívon.
10: Ja, Maldívon, igen.
9: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, épp pedig leereszkedtem a létrán. És tehát, hogyha ezt valaki meg tudja tenni, akkor bármi meg tudja tenni.
10: Csendben. Igen. Nekem az ovuláció adja ezt a szuper erőt, írja Eszter.
9: Lehet, simán lehet amúgy.
10: Aha, az amikor érik, petejérés, ugye? Az a petejérés szakasza,
9: igen.
10: Ugye?
9: Akkor vagyunk kancásak.
10: Akkor indultok be, igen.
8: Kancásak?
9: Igen, hát
8: akkor vagyunk kancás.
10: Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos cílusban?
9: Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
10: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
8: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
9: De ezt csak fecskével jó a felütés, tudod. Ez csak fecskébe
8: álljon. Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim,
9: nem,
8: de a fecske
9: body pozitív,
8: az...
9: Body negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
8: Hát, amit takar.
9: De mi a combtövedet akarod eldugni?
8: Igen, azt szeretem, hogy
9: nem szereted, ha izé. De akkor mit akart? Mi az a csit? Vagy mi?
8: Nem jó a fecske. Hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencében, de érted?
9: Sötétben.
8: Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
9: Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, ahogy dohányzó, egyik kezed egybe egy mi ez, ilyen kovászos uborkás üvegbe nyúl, a másikban egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
10: Velencei hangulatkép.
8: Mindez a kiszáradt tópartja. Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
7: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy vadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keres minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piactér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
8: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon +36 30 919 44 06.
9: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászárói kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Abla. Telefon 0620 941 29 58.
10: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
11: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Itt a nyár, és itt szólnak hozzá a legmenőbb zenék. Hello mindenkinek, Györgyi Attila vagyok, aki Kismártit helyettesíti. Bárhol hallgassa ma az ember ezeket a dalokat, Balatonon, a medence mellett, a tengerparton vagy a strandon, mi leszünk a tökéletes háttér. Szuper napot mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer, so step to the memory.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, szemfeltel folytatom, aki már 12 évesen zenéket készített egy számítógépes program segítségével. Még korábban, kisgyerekként úgy gondolta, hogy dobos lesz belőle, de végül aztán zongorára váltott, mert azzal lehet dallamokat is játszani. Ez most tőle a Hard

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
3: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikás, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
4: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
5: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
6: Vásárlását kezdje a tiszatói tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
7: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
8: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

ami a természetes opál és a holdkő megjelenését próbálja utánozni. Na hát természetesen ez a dal is egy szimbólum Taylor Swiftnél. Tessék úgy értelmezni, hogy a boldogság nem mindig jön természetesen, néha az embernek saját magának kell létrehoznia.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem csak a pihenőknek, nem csak a nyaralóknak, azoknak is, akik dolgoznak. András például az egyes villamost hajtja, most küldött SMS-t, és azt írta, imádja a hangulatot a Rádió 1-en. Jaj, de fogod szeretni, András, a következő órát is, ezzel kezdek majd.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifutott.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június

0: a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Durko és a Viszk is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
6: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
7: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
8: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
10: Július 2-3-4.
11: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Nyaralás a Tiszatónál, strandolás, horgászat vagy egy felejthetetlen biciklitúra a haverokkal. Akármi is a program, a hűsítőkről mi gondoskodunk. Ne cipeld otthonról az italokat, töltsd fel a készleteket a régió legnagyobb italdiszkontjában, az Akció Marketben. Nálunk hatalmas választék, jéghideg sörök, finom borok és frissítő üdítők várnak. És a legjobb, folyamatos akcióinkkal és garantáltan alacsony árainkkal a nyaralás büdzséje is fellélegzik, így több marad az élményekre. Ugorj be hozzánk útban a part felé. Hol találsz minket? Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Akció Market, a régió legnagyobb italdiszkontja. Hűsítők a tökéletes tiszatavi nyárhoz.
13: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyekli motorcsónak bérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő. Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
14: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
12: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620-553-5353 és 0630-298-27-78.
15: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630-399-0606. Hívjon bizalommal!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most
3: Rádió
12: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Ha nyár, akkor Rádió 1. Ez csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Játszom a tökéletes zenéket mindenki pihenéséhez. Rádiózzunk együtt továbbra is.

Ma is láger megy, miközben odakint ma is 36 fok lesz a csúcs, a napsütés viszont ma többször zavarhatják gomoly felhők, és egy gyors zápor zivatar bármikor elkaphatja az embert, főleg a nyugati részeken. Ha nyár, akkor rádió egy.

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és a nyári szünet első hétvégéje remélem mindenkinél tartalmas. Itt nálunk a Rádió 1-en is kitört a vakáció, hétfőtől a nyári kora estéket a Rádió 1 lemezlovasaival színezzük. Jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában mixel 17 órától a Rádió 1 DJ-ével.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hirdessen ön is rádiunkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfelek. Rádió 1. Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket. 0630 236 83 93. Vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1. Tiszató.
4: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
5: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a Metalsheet cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
6: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
7: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
8: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest, Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, SM, Group House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások. Csapj le a kedvezményes jegyekre most! Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
9: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyagablakok 40 különböző méretben készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
10: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászlevet, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdán, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon.
11: Asztalfoglalás 0630 375 39 59.
10: Kocincsunk egyet a nyárra.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a vasárnap délelőtt átadja a helyét. A Daily Mixnek, azonnal kezdünk ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapa

0: egy jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készülsz a hétvégére? Esetleg nagyobb bulit vagy családi rendezvényt szervezel? Spórolj az árakon és ne a hangulaton! Irány a régió legnagyobb italdiszkontja, az Akció Market. Nálunk garantáltan alacsony árak és folyamatos akciók várnak az év minden napján. Legyen szó frissítő üdítőkről, jéghideg sörökről, finom borokról vagy prémium rövidítalokról. Hatalmas kínálatunkban mindent megtalálsz, ráadásul pénztárca barát áron.
4: De hol találom?
3: Akció Market, Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Jól hallottad, Tiszafüred, Igari út 18. Akció Market. Kocincsunk a legjobb árakra.
5: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
6: Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
5: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
7: Nem, ön nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
8: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
9: Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
10: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
11: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van, a Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
12: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11.
13: 621 59 11.
14: Újra
4: nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Harry Csillánál. 0630-254-95-79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál. Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása több éves tapasztalattal és szakértelemmel, magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 97 93.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

88.7 és 89.2 Rádió 1 Tiszató, csak igazi mai sláger megy. Vasárnapi ebéd közben is csak a legütősebb zenék. Hello mindenkinek, elindult a mai Daily Mix. Egy kis hangerőt kérünk, és jön már is az új kedvenc, Kár

Csak igazi mai sláger megy. Ugye most Bibi Rexa, akit ugye albán énekesnőként szoktunk emlegetni, de hát valójában ő már Amerikában született. Ennek ellenére az egész családjának nagyon fontosak az albán gyökereik, úgyhogy ő is például anyanyelvi szinten beszéli az albán nyelvet. Most viszont angolul fog énekelni Bibi Rexa és a New Religion.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Tisza-tónál és környékén a 88.7-ön és a 89.2-ön. És a jövő héten nyílik meg a Válogatás 99 című kiállítás Tiszafüreden. A Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep alkotásait lehet megnézni a Művésztelep 99. évfordulója alkalmából. A megnyitó jövő csütörtökön 5 órától lesz a Kovácsmár Művközpontban. Várnak mindenkit. A Rádió 1-en pedig itt a mai Daily Mix, jön Teddy Swims.

0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Újra töltve. A 88.7 és 89.2-n. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Az igazi mai slágerek mixben.

88.7-es, 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy. Sarudiak, figyelem! Hétfőn a településen az ivóvízhálózat karbantartási munkáit végzik, ezért hétfőn reggel 8-tól délután 4-ig vízhiány lehet a Széchenyi utca, a Szabadság utca és a Kossuth utca egyes szakaszain. Erre érdemes már most készülni, a kellemetlenségeket mindenkitől megértést kérnek. Tehát ez hétfőn a Sarudon. Itt és most a Rádió 1-en pedig jön a Hertz és Purple Disco Machine közös dala. A Daily Mixben jön a Wonderful Life.

0: 88 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: A mai déli mix véget ért, de hát tudják, hogy van a mondás, ahol egy ajtó bezárul, ott egy másik kinyílik, úgyhogy már indul is Magyarország leghosszabb zenei

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha tiszta füreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
3: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
4: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
5: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
6: Nyaralás a Tiszatónál, strandolás, horgászat vagy egy felejthetetlen biciklitúra a haverokkal. Akármi is a program, a hűsítőkről mi gondoskodunk. Ne cipeld otthonról az italokat, töltsd fel a készleteket a régió legnagyobb italdiszkontjában, az Akció Marketben. Nálunk hatalmas választék, jéghideg sörök, finom borok és frissítő üdítők várnak. És a legjobb, folyamatos akcióinkkal és garantáltan alacsony árainkkal a nyaralás büdzséje is fellélegzik, így több marad az élményekre. Ugorj be hozzánk útban a part felé. Hol találsz minket? Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Akció Market, a régió legnagyobb italdiszkontja. Hűsítők a tökéletes tiszatavi nyárhoz.
7: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő. Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
8: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
9: Kényelem bútorbolt.
8: Kényelem bútorbolt.
10: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
11: Felújítana? Vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, 20-es út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu. www.tiszatógépkölcsönző.hu.
9: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbezárt érték.
12: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tisztató Fest, Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regál Lili, SM, Groove House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások. Csapj le a kedvezményes jegyekre most! Részletek facebook.com/Tisztató Fest.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most
14: Rádió
13: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 88.7 és 89.2
14: Rádió E.

Rádió 1 a Tisza-tónál, csak igazi mai sláger megy a 88-70 és a 89-2-n, és még mindig tart az útépítés Kunhegyes határában a 3217-es úton, a 0-as és a 3-as kilométerkő között mindkét irányban félpályás lezárás van, ennek megfelelően közlekedjenek arra. Jó utat kívánunk mindenkinek, csak óvatosan, és ott vagyunk önökkel a kocsiban is, hozzuk az igazi mai slágereket. Jön Taylor Swift és az Uplight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a Rádió 1, a Tiszatúnál és környékén a 88.7-en és a 89.2-n csak igazi mai sláger megy. És jó hír, újra lesznek nyáresti koncertek Tiszafüreden. Június 26-án, 27-én és 28-án komoly zenei programokkal várnak mindenkit a tiszafüredi főtéren. A teljes kínálatot megtalálják már a neten. Lehet rá készülni. Jó szórakozást, tehát újra nyáresti koncertek Tiszafüreden. Itt pedig egy újabb igazi mai sláger. Jön Tóth Abigéles Accent.

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.
2: Rádió 1.
3: I have a dream.
2: I have a dream.
3: One day.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
1: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia. Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját. Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-es út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
3: A Zafír ékszer üzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany- és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
4: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
5: Kényelem bútorbolt.
4: Kényelem bútorbolt.
1: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások, autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
6: Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
2: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap 3. vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanábárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín: Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9 11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vasárnap a Tiszatónál. Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest. Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, Essem, Groove House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások. Csapj le a kedvezményes jegyekre most! Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
7: Az otthon a részletekben rejlik. A formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21. Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
2: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelem.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel, magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 97 93.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

88-7 és 89-2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és egy röpke közlekedési info a térségünkből. Útépítés van Átány belterületén a második Rákóczi-Ferenc úton, július elejéig, emiatt ott mindkét irányban félpályás lezárás lesz. Így közlekedjenek a környéken. Jó utat mindenkinek. És dudorásszák útközben is az igazi mai slágereket. Jön Sam Feld, és a Hard Like Mine.

Igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 88.7 és 89.2 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g most mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
0: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
8: Rozmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre. Szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda, a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
9: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
10: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedély nélküli motorcsónak bérlés, színvonalas büfé szolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
11: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest,
12: Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, SM, Groove House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások.
11: Csapj le a kedvezményes jegyekre most!
12: Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
13: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra, combodra, derekadra hízol.

0: utazás. Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, Húszöles út 51.
1: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Vakáció, nyár, a kedvenc zeneink a rádióból. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok, a hangulat felelős ebben az órában is. Aki mostanában támadja az autópályákat, azoknak kitartást kívánok és jó utat. Vigyázzunk egymásra az utakon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
3: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
4: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron!
5: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
6: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van. A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.

0: Várja a régi és új vendégeit a Lizó pizzeria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
1: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
2: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió!

Csak igazi mai sláger megy, nem sokára 3 órától indul a Rádió 1 slágerlistája a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel, de a délután további része is szuper jó lesz a Rádió 1-jel, 5-től Cookie Weekend, After Party Show, kívánság műsor, 8-től jön a Diszkós Hit Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, 9-től pedig World is My Radio Show, az este lemez lovasai Wilcox és Bricklake. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal, a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Class a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akciózár után is folytatódik. 20% kedvezményes a 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
6: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
8: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
11: Felújítaná otthoná? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
12: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
13: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
14: kiadó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
15: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy fadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keresd minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piac tér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Topic, Fastboy, Forget You, 43. A 42. helyről játszottam David Guetta-tól Alessio-tól a Never Going Home Tonight című dalt. Cigala, Jacksomi, Riptide, 41. Ed Sheeran, Martin Garrix újdonsága, Rip Eddy,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tisztató Fest,
3: Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, Essem, Groove House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások.
2: Csapj le a kedvezményes jegyekre most!
3: Részletek facebook.com/Tisztató Fest.
4: Az otthon a részletekben rejlik. A formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
1: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások: autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
5: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
1: Vásárlását kezdje a tiszatói tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1 Top 50. A 35.

Következik és a Hug Yourself. Ez nem egy klasszikus önszeretet himnusz. Kamrád, vidd bele egy csavart. Egyszerre jelenti, hogy öleld meg magad, de hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Kamrád azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug Yourself, a 32.

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims popballadája követ. Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt, de ez most

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapa.

0: Figyelj jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
4: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
5: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest.
6: Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, SM, Group House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások.
7: Csapj le a kedvezményes jegyekre most!
6: Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
8: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnk. 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató. Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók Poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
9: Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
10: Rozmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha napi mókus kerékben megpihennél néhány percre. Szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai slágermek.

0: Rádió egy top 50. A 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden. R&B, soul, pop, de emelkedő szimfonikus darabok is. Van olyan zene, amin csendben sírni lehet, és valami szellemes, fülbemászó, amit együtt akar énekelni az ember az énekesnővel. Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyot megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nightingale Lane. Imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi mai sláger lesz-e belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon. Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: Butterflies a Martin Garrix-től. Ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
2: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
3: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
4: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
5: Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
6: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
7: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
8: Kényelem bútorbolt.
7: Kényelem bútorbolt.
9: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Taylor Swift, Opalite, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az imént Cabaret dalaszolt a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Rádió egy top 50, a 9.
0: Sam Feld és a Heart Like Mine.

Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy, az aktuális kedvencünk a New Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a

Loi, Get Lucky, a hetedik. Hatodik lett Ray Dalton és a Blood Running. Ötödik az olasz DJ Hype

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy elvehetetlen a nyár dalától. Az első helyezés ezen a héten is. Top 50 legközelebb egy hét múlva itt a Rádió 1-en. A lista átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n. Hölgyeim és uraim, a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
7: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0633990606. Hívjon bizalommal.
8: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra, combodra, derekadra hízol.

0: első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet, az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57 Genesis alapformáló szalon, Tiszafüred, 20-öles út 51.
1: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
2: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
3: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyekli motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

gyorsak, igazibá is legjárom, egy az egyik SMS-t szól. Szia Kuki, Oli vagyok. Tegnapról és a papámnak és az apukámnak szeretnék zenét kérni, David Guetta Sexy Chick című zenét. Voltatok tegnap a bulimban? Az lehet. David Guetta egyszer volt ma, még egyszer nem tudok játszani, jó, ne haragudj rám, de legalább az üzenet elolvastam. Hello Kuki, nagyon jól lett az új számod. Köszönöm. Ki a vokalista benne? Gratulálok, üdvöl a Beast Miskolcról. Sztitok, nem mutatom el, nem mutatom meg, ne haragudj, jó? Csókú kireci, Anmarbe, A Wonderful Life című számot a top 50-ben a második helyen van, küldöm a rádió egy hallgatóinak, köszi, Juli voltam, Juli! Lehetséges, hogy kicsit később lejátszom, egyelőre más zenestílus érkezik, jó? Oké? Oké. Szia kukireci, valami jó számot a lányomnak játszál már, Norinának hívják, üv Sani! Sani, persze! Jó zene jönnek itt az After Party Show-ban! Érkezik egy kis latin hangulat! Latin, ez az új divat nyaron, az az afro-latin, house latin, latin house, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
elől, hátra, balra, jobbra, elől, hátra, balra, jobbra. Egy kis izé, hogy hívják ezt? Lecke. Elfáradtam is ebbe, csak gondolkodni, hogy mit kell lépni jobbra, balra, elől, hátra, nem mindegy. Allé, érkezik akkor

már egy kicsit mozdulunk még, jó? Oké? Mindenki jó? Elől, hátra, bára, jobbra. Elől, hátra, jobbra, bára. Bára, jobbra. Na mindegy. Ugye rossz fitness edző lennék én. Inkább zenélek nektek, gyerünk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifú.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető tele. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06. Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred. Főút utca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
0: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gyroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
5: Nem, ő nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
6: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
7: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11.30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 12 46. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig, lányok, fiúk, van el túlsó végén, most kit köszöntsünk?
2: Hello, Cookie, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Ja, nem túl jól. Anikóval, a Vikivel összevesztünk Mónikával tegnap este, és elmett a lövesbe.
1: Most ne arogod rám, kicsit süket vagyok, nem értettem, mi történt pontosan?
2: Mónikával szétmentünk.
1: Jaj, de miért? Mi volt az oka? Mi történt?
2: Nagyból köszönöm a feszkó, mostanában.
1: Ja, értem. De lecseges az egy kis szünet, nem? Ki tudja?
2: Nem tudom.
1: Na, én szurkolok neked, jó? Mit szeretnék kiállni cserébe?
2: Egy új Metzger Viktóriát.
1: Jó, kinek szóljon?
2: Anikónak, Pályának, és Dányának, Viviennek, és persze neked, családodnak, és hogy szeretném meg persze Franciskának.
1: Oké, köszönöm szépen, és kitartást kívánok neked, jó, Gizmo?
2: Köszönöm szépen,
1: szia. Ciao, érkezik Metzger Viktória, nincs Ege Gyűl, ott van menetén Nagy Bugi, és Miss Mood, a szám címe Édenita Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégéit. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Oliver, szervusz Oliver, hogy vagy?
2: Jól.
1: Na, én ott vagyok, köszönöm szépen. Mit szeretnél üzenni, parancsolj?
2: Boldog apák napját.
1: Boldog apák napját. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: A Tiszatóról.
1: Jó, oké, rendben. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: Persze.
1: Na, az jó, az nagyon jó. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és akkor boldog apák napját kívánunk. Jó, oké, Oliver?
2: Oké.
1: Szia, szia.
2: Ja.
1: Na, lányok, fiúk, tényleg ma apak napja van? Kis ajándékozás, jó lenne? Viccelek. A legjobb ajándék az az, hogy apuka lettünk, tényleg. Érkezik nálunk fast boy, good life, a jobb kukika, mindíts be!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reggel.
1: A vonaltusa végén Viki, szerbusz Viki, hogy vagy?
2: Nagyon jó.
1: Nagyon jó? Mit jó csináltál ma? Milyen melegben?
2: Főztem, mostan takarítottam.
1: Ja, főzted. Mit főzted?
2: Csináltam ilyen gombapaprikást.
1: Gombapaprikás, de jó, jó hangzik, jó hangzik. Jó van, oké. Mit szerenekeni tőlem?
2: Tegán Lilinek a legújabb számot.
1: És kinek szóljon?
2: A fiamnak, Márknak, nekem meg anyunknak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonat el, és pihenjél egy picikén ma este, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia, jó legyél, Viki, hello, az egyik SMS itt szól. Szia, Kuki, feleségemnek, Monikának egy összamot, életem, értelme, értettem. Érkezik Regan Lili, Heal Me, az a legújabb.
3: Sziasztok, Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
4: Ez a Rádió.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsoranunk, lehet még telefonálni, SMS-ezni, vagy bejárni a 0620-311-111-re. Az egyik SMS itt szól, akkor ki én, Szabó Tamás és Botos András szeretnék üzenni Vég Adrien és Majoros Erzsébetnek. Hamar az a jövünk, és jó utat szeretnék kívánni, aki jelenleg Németország felé tartsanak ebben a melegben. Ja, hát ez igaz. Állé, nem sokára újra zenélünk el egyet, érkezik egy újabb igazi mai slágert, elmondom ki az, milyen jó fej vagyok, nem? Érkezik Kamrad, Be Mine!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál, Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió egy DJ július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves hallgató, egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Marianna vagyok.
1: Marianna, mi újság? Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm. Ma van a szülinapom, és kiderült, hogy kismama vagyok, és a férjemet is szeretném köszönteni egy zenével.
1: Aha.
2: Szűcs Robertet.
1: Uh-huh. Ez a magyar, nekem egy kérdésem van, hogy derül ki, hogy nagymama lettél? Most szült a kisbaba?
2: Kismama vagyok.
1: Igen?
2: De
1: mondtad, hogy kiderült, hogy kismama vagy. Szóval ez azt jelenti, hogy nem rég történt a nagy csoda.
2: Így van.
1: Mikor?
2: Hát még a csoda az nem jelent meg, csak egy terhességi teszt, ami pozitív.
1: Gratulálok! Nagyon jó! Szuper! Sok-sok boldogságot és egészséget kívánunk a kisbabának, jó?
2: Köszönjük szépen!
1: Jó legyél! Köszönöm szépen a telefonáltál!
2: Köszönöm!
1: Hello. Szia, szia! Hello! De kis cuki volt! Aléa, érkezik tele a Swift! A szám címe, Opalite, ő is nagyon-nagyon cuki, nem tele a Swift? Opalite!
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét! Cookie Weekend Show! A Rádió Egyen!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a valat túlsó végén most kihez van szerencsém. Halló, halló!
1: Szia, Sanyi vagyok, Püspökalányból.
0: Hello, Sanyikám, hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok. Volt egy kis eső, végre.
0: Ah, kis eső, igen. Budapesten na. Is, igen. Jól esett?
1: Igen, jó. Piszkosul esett most.
0: Jó, oké, rendben. Kérteltelem Alex Kenji, Bambore, nagyon jó, jó kis muzsika.
1: Jó lesz.
0: Kinek szeretnéd küldeni?
1: És most úgy szeretném kiemelni, hogy Nagy Lajos és Nagy Lajosnénak Vácshatyámba továbbá Mezeiné Nagy Barbara és családjának szobra üzenet. Jó volt, lehetett találkozni, és a mielőbbi viszontlátás, mielőbb találkozunk újra, Sanyi, Anikó, és a család Püspökarányból.
0: Oké, rendben, uram. Én köszönöm szépen a telefonot, te vigyázz magadra, jó legyél.
1: Te is, további szép napot.
0: Neked is, ciao, szia. Alex Kenji érkezik ki, madame. Bambale, allez, hop, kukika, mindíts be.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Hunor, Ausztriából, Grüßgrott, hello, szia!
2: Hello, szia!
1: Ach, ich bin Kuki, ja, zusammen, das ist gut, ja?
2: Ja, hallo! Ah,
1: schön, ja, Grüßgrott. Mit csinálsz kint Ausztriában?
2: Hát én igazából, én itt élek Ausztriában, és igen, és ahol meg itt is tanulok, úgyhogy... Nagyon-nagyon jó.
1: Oké, de még városban megyek?
2: Steiermarkban vagyok, Graz mellett vagyok igazából.
1: Jó, oké.
2: Igen.
1: Szóval. Ott leszel jövő héten a Forma 1-en?
2: Hát sajnos nem tudok ott lenni.
1: Nem tudsz ott lenni.
2: Sajnos nem tudok.
1: Oké. Viszont kettőtelem az isteni Tóth Abigail és a szem címe Sugar Daddy. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Édesapámnak szeretném üzenni, mert ő most utazik Svájc felé.
1: Ach, das ist gut, az is, igen.
2: Ja, genau.
1: Ennyit tudok mondani, ich strebe dich mal lieben, kommen Sie, igen. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt szeretném neki üzenni, hát, hogy jó utat, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Jó, ne felejtsd el, itt Magyarországon apák napja van. Mondd meg neki, akkor boldog apu... Hogy mondani?
2: Boldog apák napját kívánok. Alles Gute zum Vaterstag.
1: Schön. Jó, van, oké. Okay. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra. A videózén. Tschüss.
2: Tschüss, ciao.
1: Ennyi tudok németül. Ich liebe dich, mein lieber Kommen Sie. Vagy, na mindegy. Nem mondok semmit. Tóth Abigail érkezik,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság, Viktor?
2: Meleg van, nagyon meleg van.
1: Igen, igen.
2: Rohasztó meleg van.
1: Igen,
2: végre.
1: Igen. Meleg
2: már
1: van.
2: Már várom, hogy dobálják lefelé a göntöt a csajok.
1: Na jó, van oké, na... Nem kell venni mindig a nyarat, ezt megnézni, csak szólok, jó?
2: Ja.
1: Jó? Na, figyelj, kiátél tőlem az a jó kis Somarenc és Treat You Better. Konon, kinek szóljon?
2: Szóljon Ádámnak.
1: Ádám.
2: Arnótra.
1: Jó, jó barát gondolom neked.
2: Én együtt dolgoztunk ma. Én
1: ja, dolgoztatok.
2: Én még nem pihenek.
1: Ja, jó, fogok. Van, oké. Jó, hát ezzel egy kicsit nem muszáj pihenni, jó? Köszönöm szépen, hogy telefonáltál, vigyázz magadra, és kellemes estét!
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, szia Viktor, ciao! Érkezik a Somarenc, Treat You Better, itt a rádió, jön a hol, csak igazi, ma is legyen, megy! 0620

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén és az utolsó telefonáló Tamás. Hello Tamás, szia!
2: Szia, a feleségemnek és a kollégámnak, a feleségének szeretnék üzenni, hogy nyugodjon meg, úton vagyunk, semmi probléma. Egy, másfél hét és ott van leszünk.
1: Jó van!
2: Szeretném üzenni azoknak, akik Németország felett tartanak, hogy kitartás nekik ebben a hőségben.
1: Igen, igen, meleg van, az biztos. Tessék vezetni nagyon óvatosan, és jó utat kívánunk is, jó, oké?
2: Okay? Rendben van, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm a telefonáltál, szia, szia!
2: Yeah.
1: Hello, hello! Lányok, fiúk, én búcsúzom tőletek, elég közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, érkezik nem sokára a diszkosít. Búcsúzom elég újabb nagy bogival, a szám címe, azt is elmondom. Jó leszek újra, de ezen Metzger Victoria Remix, kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkósít Rádió Show a hét utolsó napján, vasárnap este. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
4: Ladies and gentlemen, my dame and herman, messzi hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy idő, publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap este a fővárosban az 50. születésnapi bulimon. Én még aznapos vagyok, ugyanis még nem aludtam, és holnapig megyek, mindezt úgy, hogy semmit nem fogyasztottam, egyszerűen csak annyi benne, még mindig az adrenalin is annyira jó volt az élmény, hogy az valami fenomenális. Én soha semmikor még születésnapomat nem ünnepeltem meg, de szerintem ebből tradíciót fogok csinálni, és mindig, hogyha lehet ezen a szórakozáján, ezen a dátumon, ugyebár már ekkor születtem, 6.-20-án meg fogom tartani. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ott volt.
5: Hello, hello, jó szórakozást!
3: Bárány rövidített, én meg elindítom a Diszkósít Rádió Show-t.
5: Hálás vagyok,
3: Tehát Galantis és Joy Corival, Stay a Little Longer-rel, mert hogy hosszúak voltunk. Indul a Diszkósít Rádió Show, itt a rádió egyet. Jó szórakozás mindenkinek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosi trédesó.
1: Ez a kölcsönkenyér visszaáll. Jó, akkor most te jövök, és először mondom az ünnepelteket, utána meg arról beszélgetünk, hogy milyen volt a tegnapi buli. Aztán névnaposok ma többek között az Alajosok, Lejlák, Albánok, Demetriák, Klóék és Olgák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül a Prone Agency-ből Horváth Sándor, Gólya Tamás, Sas Detti és Novák József, Isten éltesse az ünnepelteket. És akkor annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Wallace Misinek, tegnap valószínűleg megint zseniális volt, és Salgó Tanyámban is jó volt a fürdős buli, úgyhogy szávasztok gyerekek!
0: Horváth Sanyit én is csókoltatom, ugye, mert mi dolgozunk együtt egy-két projekten, és most megyünk tovább itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, még megköszönve a tegnap estét nálam szelidító volt, és zseniális volt, jó idő volt, jó buli volt, úgyhogy lehet, hogy még visszatérek oda a nyáron. Most pedig megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Hugh Gallimore, Angel, illetve az Ultra Natéval, és jön a Moving to the Sun DJ Junior remixben a Disco Sheetben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkós itt rádió show, a lejátszóknál DJ Junior, a mikrofonoknál Hanvai PG és Bárány Attila. Hanvai PG nagyot ünnepelt, most visszadom neki a szót, hálálkodjon csak amennyit.
1: Nagyon fontos a hála szerintem egyébként, én szenzációsan.
0: Annál már csak a hála pénz.
2: Igen, ezt akartam mondani, pont ezt akartam mondani, egyközön.
0: Hát mondta, hogy rám hasonlítasz most már.
1: Hát de tényleg, Juniort elvesztettük egy 5-6 évvel ezelőtt, amikor belépett az ötembe. Én ígérem, hogy nem fogom tudni majd így megközelíteni, hogy ők megközelítik. Engem ennyire hálapénz nem érdekel, viszont a hála az maximálisan, mert a mai napig hálás vagyok az én kis életemért, mert szenzációs. Az elmúlt 50 év, ez nagyon-nagyon jó volt, és többen mondták, hogy itt ugye, hogy a lemez másik oldala, ugye?
2: A B oldal.
0: Igen.
1: De nem, hát én nem akarok 100 évig élni.
0: Persze, hogy nem. De nem azért mondják, hogy a B oldal.
1: Hát,
0: hanem azt nem tudom. Hát, gondolkozom rajta. Ja, csak azért, hogy már kifele mész a málnásból, de hát kit érdekel?
1: Hát én már úgy számolom, egyébként olyan 75-ig tervezek. Most egyébként Borisszal is megbeszéltem a kutyámmal, hogyha ő marad 25 éves koráig, akkor én 75 éves koromban vele együtt elmegyek, szóval nekem az bőven elég a 75.
2: Tehát milyen dolgokról lebeszéljünk, én úgy élem az életem, hogy day by day. Oké, ezen megyünk tovább. Itt a Diszkosit Rádió, ez az új DJ Junior dal.
1: A profi.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrianzinől a Diszkosita Rádió egyen, itt vagyunk mind a hárman, a Bárány, a Hamvai meg a Junior, és legközebb július 2-án játszunk majd együtt, kérem szépen méghozzá Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, ahol a Rádió egy stage-en csütörtökön mi indítjuk a partit.
1: És jut eszembe, ugyebár előbb említettem volt Boris nevét, aki az én vagyonatúj kis angyalkám, egy csivaváról van szó, és 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a diszkó küldte, mert szenzációs, és ennyi véletlen nincs, ami bebizonyítja azt, hogy tényleg olyan dolgokat csinál ez az app, hogy az, ami félelmetes. Múlt héten ugye nem beszél...

0: beszéltem róla, már egy kicsit pikézsás vagyok, de most már lehet, mert most már mindent. Tehát, inkább nem is mondok semmit.
1: Na, én meg a fellépésekről, mert hogy jövő héten hétfőn nekem, azaz holnap már lesz egy bulim, méghozzá Budapesten, bizony a Budai Rakparton. Pénteken, meg ott a te 50. szülinapi bulid volt, na nekem ott lesz Dark Blue a Jovánnal, szombaton pedig egyetlen fellépésem lesz csupán, már pedig azért, mert otthon vecsésem még lesz egy kis dolgom, ugyanis születésnapozunk odahaza, és aztán megyek majd Vonyarcvashegyre, oda, ahol egyébként volt diszkos itt pünköstkor, úgyhogy minden információ rajongói oldalon a Facebookon.
0: Én jövőt vasárnap János Halmán városi napon fogok pörgetni éjféltől, úgyhogy oda várok mindenkit nagy szeretettel, most pedig a folytatásban egy olyan dal.
2: Ácsi bácsi, a többit nem tudom, hogy van, 50 fölött van ez a duma, Ácsi bácsi.
1: Igen, az 60-nál van.
2: 60-nál, de az hogy van?
1: Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi.
0: Na mondjad, hogy te hol leszel. Atya Jézus, Szent Szűz Mária, pénteken én Gárdonyban várok mindenki sok-sok szeretettel, szombaton pedig Bicskén és a fővárosban, tessék csekkolni, hogy hol a social media felületeimen.
3: A folytatásban pedig egy olyan dal pörgetek nektek, amely kikerült a DJ Junior videó csatornán, ami most már eredeti valódi lett, az is a csatorna, és meg a remixek is jön. Rosalía, Björk és Yves Tumor közössége, ez a Bergén, DJ Junior remixe a Disco Sheetben.

0: Rádió egy csak igazi mai Sláger megy diszkosít Radio Show. A stúdióban DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Azon gondolkozom, hogy mit lehetne neked jó tanácsot adni.
0: Ne, a fiam, de... te jó tanácsaid, ne, inkább a Junior.
1: Végig tanultál belőle.
0: A rosszakból.
2: Tehát nekem van egy jó tanácsom, azt, amit ő mond, azt ne fogadj meg.
0: Igen, ez így volt egyébként, és ezt mindig megköszönöm az Attilának, hogy annyi rossz példát láttam tőle, és egy csomó dolgot nem úgy csináltam, de tényleg ezt így 50 után is köszönöm.
1: Na, akkor én egy dolgot azért elmondok, amit jól csinálok. A házasságom. Mert még van 23 év után. Erre ezt tudom mondani, és ezt bárki előtt büszkén vállalom.
0: Komolyan folytatom talán itt a rádió egyetlen, hogy a diszkosi talajon itt a rádió.
1: Mondj meg át a
0: ez a sorry, gyerekek, sorry, csak ennyit tudok mondani. Én is csak annyit mondok,

0: itt a vége, fuss el véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már a DJ Junior, az 50 pluszos Hanvai PG és Bárány Attila is, aki meg mit szokott mondani, Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi, a hülyeséget félretéve. Három fellépésem lesz a jövő héten, hétfőn privátozok, pénteken funky buli van, méghozzá ott, ahol Hanvai PG 50. születésnapi partija volt, szombaton pedig Vonyarcvashegyen találkozhattok velem. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Lassan 21 éve csináljuk ezt a rádiódást, és szerintem rettentően szórakoztató, legfőképpen azok a részek, amelyek nem kerülnek adásba, vagy utólag ki lesznek válva, mert hát vannak ilyenek is egyébként, hogyha esetleg felvételről megyünk. Egy biztos, hogy jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén és itt a fővárosban. Ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető a YouTube csatornámon, amelyek klippek, remixek és mixek, valamint a Facebook oldalamon azokat a remixeket, amelyeket elkészítettem, le tudjátok tölteni. És az a búcsúzom, hogy július 4-én egyébként Budapesten lesz egy Club Speed rendezvény, ahol kifejezetten bakelitről fogunk pörgetni a Schulzzal meg a Küllel együtt, és ennek fényében játszom az utolsó dalt. Én egyébként jövő szombaton János Halmán a Városi Napon fogok pörgetni éjféltől. Most pedig búcsúzom a Montini Experience klasszikusával, ez a My House is Your House DJ Junior remixben. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grill kolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark.

Csak a Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes lesz velünk ez a nyár este. Tökéletes dance és house zenékkel. Wilcox kezdi a mai különkiadásunkat. Hello, hello!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát, és jó slágerek készítésére képes. Jöjjön tehát a Bambore itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

ismert saját dallal kell mindig elindítani, ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben, szóljon a Tequila az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: nálunk szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottok olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: tették a vasárnap esténket, ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Vadi új Martin Garrix és vadi új Bob Sinclair zene is jön majd 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Word Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifú.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Hambai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regali

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, isteni dance és house zenék jönnek a folytatásban is, nagyon sok extra újdonsággal, ami kizárólag nálunk szólnak. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Amivel indítani fogom az órát, az Joel Corey, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Showban Vilkók szelemezjátszói mögött nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordó zenéjét, ugyanis egy nagyon jó kis lágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Good morning.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Vilkóczca lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásán, illetve a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trekkemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sort kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásban remekel, ugyanis Medúza bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni. Amivel megyünk tovább, az Medúza és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk. Egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
1: World is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Bricklék!
2: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek. Nektek hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Bricklékről a Beyond the Top, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

Thank you.

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam, most érkezik Esseltől az Activate című zenéje. Ez egy kicsit sötétebb hangulatú tech house, ami gonoszan lassan építkezik. Ahogy szoktam mondani, indul a katonamenet, ez ő most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. And the

0: Nagyon köszönöm, hogy vasárnap este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Bricklake a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: a Fateless, BB Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatom volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok, egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsúdalunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos infom van. A mai naptól a Live Mix délutánonként nem egy, hanem 2 órás Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7-ig megállás nélkül az igazi mai slágerek mixben pörög.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.
2: Let's get down to business.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ha pedig valaki szeretne egy nagyon hosszú listát látni, akkor Joel Corey Instagram nézze meg az idei fellépéseinek listáját. Csak nyárra, nagyon hosszú, és van ebben a világ kb. Minden pontja, Ázsiától, Európán és Ibizán át egészen az Egyesült Államokig. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger Joel Corey-tól és a Galantis-tól, a Stay Longer, amit már is indít.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta akkor átment, hogy az valami elmondhatatlan. A Stade de France-ban már tavaly megkérdette, hogy lesz egy buli, aztán mondta, hogy csak a jegy, amit szeretnének, még akkor lesz kettő, aztán mondta, hogy még mindig van, aki venne, lesz három. Három olyan teltházat csinált, és elképesztő sztárokkal, akik meglepetésként érkeztek meg, valami elképesztő vizuállal, szóval megint megmutatta, hogy miről szól ez a szakma. Ez pedig az egyik legnagyobb kedvencünk tőle, David Guetta, Kim Petras és a Bambi Were Young itt.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Remélem kellemesen telik az este. A mikrofonnál Király Tamás, vagyis hát már ez inkább éjszaka. Bátha nevezik annak, aki melózik kitartást. A legnagyobb kedvenceket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, és azért, hogy jó legyen a tempó, a lendület és a flow, mindjárt Ray-jel kezdek. Ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Minelli, akit választottam a fogyadásban, rég játszottunk tőle dalt, és szerintem egyértelműen mind a mai napig, hogyha valaki azt mondja, hogy Minelli, akkor a rámpámpám, ami eszébe jut tőle. Ezt hozom én is az énekes dalszerzőtől, és ez nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy a dalszerző is rengeteg sztárnak ír dalokat. Sok slágerről nem is tudjuk, hogy az valójában tőle származik, csak nem ő énekli. Hát ezt ő írta, ő énekli, és indítom Minelli és a rámpámpám, mit talál.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig a Rádió 1 Live Mix egy órával hosszabb Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7 óráig pörögnek mixben az igazi mai slágerek, aztán persze van kívánságműsor is, és persze este minden változatlan, lesz Discos It és World Is My Radio Show is, de egy picit megtoldjuk a nyári hangulatot a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-nel 2 órán keresztül. Én pedig most téma mixet hozom, hát erre a darra sem lesz panasz, az igazi mai sláger a Kings and Queens, amit már is indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello, a halott pénz és az Emlékszem Sopronban. Múlt héten ugye Sopron Fest páros belépőket lehetett tőlünk nyerni. Ezen a héten pedig nem hagyjuk abba a játékot. Jön az újabb lehetőség most a Dunapart Festre. Visszük el a hallgatókat óránként páros belépőkkel. Az igazi mai slágereket pedig na nehogy megállás nélkül hozzuk. Most én egy újat választottam, vagyis hát egy újra gondoltat. Egy Faithless dalból most Bibi Rex egy vadi új verziót hoz a New Religionnál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi